0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel fél három előtt, Sam Feltel folytatom, aki a születésnapi fesztiválunkon 18 óra 55 perckor lép a nagy színpadra, holnap a Budapest

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Joel Corey-t hozom már is, aki a héten megtartotta a szezonnyitót Ibizán. Mi pedig holnap tartjuk meg a fesztivál indító bulinkat. Rádió egy születésnapi fesztivál holnap délután 5 órától. Most meg, na rá, hogy Joel Corey a Galantisszal és az igazi mai slágerrel. Ez a Stay a Little Longer itt Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, csak a legjobbak, köztük lesz az újdonság Bibi Rexától, Ray-től, de hozom majd Kygót is, Whitney Houston is a Higher Love-val, szenzációs dal, a kezdésem pedig Ed Sheeran. A nagy kedvencről az Azizán pár perc és ezzel indul a következő zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
4: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, a kezdés pedig Martin Garrixé, aki ugye most legfrissebben egy Csirennel is dolgozott közösen, és ezért az Instagramja tele is van, nem csak friss, aktuális közös képekkel, hanem azzal is, ami a korábbi munkáikat, meg az egyébként nagyon hosszú barátságokat is bemutatja. Jó néhány kis időutazós fotó és content, ami szerintem kifejezetten jól sikerült. Na, ez viszont az igazi mai sláger, a Butterflies, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa, pedig nem először nyúl hozzá korábbi nagy giga sikerhez. És megint jól csinálta, sőt, nagyon jól. Most egy fétlesz dallal jön, teljesen újra gondolva Bibi Rexa, ez a New Religion itt a rádió egyen.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Holnap délután 5 órától pedig startol a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Elsőként a lemezjátszók mögött Kuki, aztán Lotfi Begi, a Diszkósit és Accent, valamint Tóth Abigail párosa következik. És ez még szinte csak az indítás. Rengeteg meglepetéssel, óriási bulival és igazi világsztárokkal készülünk. Meg persze mindez élő közvetítéssel már holnap délután 5 órától a Rádió egy összes frekvenciáján. Na, most viszont az igazi mai slágerek között egy vadi új, szenzációs Ray, Where is my husband, ezt indítom.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy óriási kedvenc az óra végére. Mindjárt négy, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a következő óra elején pedig Lady Gaga és az Abrakadabra. Pár perc és ezzel indítok itt a rádió egyen, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
4: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy ki, hogy bírja az estét? A mikrofonnál Király Tamás. Holnap délután 5 órától pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Mindenki pihenjen rá a mai napon, szerintem. A ma este az ne a bulé legyen majd, az a pihé legyen, mert holnap, na akkor megyünk nagyot. 2 óra pedig most, a Turn the Light

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Accent jön, aki holnap fél héttől a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán zenél majd. Ez a Don't Leave-től a Rádió 1-en.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az óra végére pedig arra gondoltam, hogy hozok még egy frisset, ugye elképesztően nagy hangtól, Ray Daltontól, aki ugye még Ryan Lewis oldalán kezdett, a Kent Holdászzal, McLemore-ral közösen, és ez a dal egyébként a hip-hop és rap kategóriában a legtöbbet csazamozott felvétel, szóval Ray Dalton ebben a kategóriában is ott van a népszerűségi listán. Most meg itt a Rádió 1-en, a saját igazi mai slágerével. Ray Dalton, Blood Runnin, már indítom is!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Yeah. Oh. Igazi. Ma is sláger meg.
3: Sziasztok, mi
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Robbanás történt a Moltiszaúj városi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Kikapott a Deac férfi kézilabda csapata. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaúj városi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert hallják.
6: 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést légiúton és közúton, kórházba szállították a sérülteket, egy sérültet légiúton az sérüléssel a Honvéd kórházba szállították.
5: A debreceni önkormányzat közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Ebben azt írták, a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhetően Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Az Agora Tudományos Élményközpont a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora a helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíj pályázatán magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Az első, Jovana Jovovicsot, a DVSC Scheffler kézilabdázóját bemutató rész a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma lett. Nem tudott nyerni a DVS Master Good a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken. A 12. fordulóban a debreceniek 11-7-re kikaptak az Újpest vendégeként. Kikapott a Deac a férfi kézilabda NB1 B29. Fordulójában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 37-34-es vereséget szenvedett a Ferencváros U21-es csapata ellen idegenben. Térségünkben ma változóan felhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél élénk erős lesz. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
7: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
8: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
9: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását, tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
7: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
2: Rádió
4: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 12 perccel. Május 23-a van. A mai napon a névnaposok a Dezső. Sok boldogságot nekik. Holnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órától igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel. Most pedig a folytatásban Teddy Swims jön. Ez a The Door az igazi mai slágerek között. Itt a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cyril pedig ilyen nagy világsztárokkal dolgozik, mint Ed Sheeran, a Camera című felvételből ez a hivatalos remix, amit ő készített. Cyril pedig holnap itt a Rádió egy születésnapi fesztiválon a nagy színpadon 20 óra 55 perctől.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes hétvége, ma 25, holnap pedig 27 fokkal, ami külön jó hír, mert hogy holnap Rádió egy születésnapi fesztivál, szóval az idő is rendben lesz. Ahogy a folytatás is, Zella Larson, Can't Dame Her, a hírek után ezt indítom. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kár enyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

sláger megy, most pedig egy világhírű holland DJ és producer Sam Felt a folytatásban, aki hihetetlen sok nagy kedvencet készített már, aktuálisan nekünk ez az egyik favoritunk. Rosalinnel közösen Sam Felttől a Heart Like Mine, a DJ pedig holnap 18:55-től a Rádió Egy születésnapi fesztivál.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Moltiszaui városi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Kikapott a Deac férfi kézilabda csapata. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaui városi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert hallják.
2: 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést, légiúton és közúton kórházba szállították a sérülteket, egy sérültet légiúton az sérüléssel a Honvéd kórházba szállították.
1: A debreceni önkormányzat közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Ebben azt írták, a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhetően Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Az Agora Tudományos Élményközpont a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora a helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíj pályázatán magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Az első, Jovana Jovovicsot, a DVSC Scheffler kézilabdázóját bemutató rész a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma lett. Nem tudott nyerni a DVSM Mastergood a férfi vízilabda OB egy alsóházi rájátszásában pénteken. A 12. fordulóban a debreceniek 11-7-re kikaptak az Újpest vendégeként. Kikapott a Deac a férfi kézilabda NB1 B29. Fordulójában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 37-34-es vereséget szenvedett a Ferencváros U21-es csapata ellen idegenben. Térségünkben ma változóan felhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél élénk erős lesz. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

estét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Holnap Rádió 1 születésnapi fesztivál. Szerintem már mindenki tudja, addig pedig megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket, és szerintem ezt is mindenki tudja. Most például Tiestótól, aki egyébként a hétfőket fogja az egyik ikonikus ibizai klubban tölteni a nyáron. Ezt is bejelentette, a többi napja van része, leszámítva a világ különböző fesztiváljét pedig Las Vegasban telik neki. Szóval ő Tiesto, ez pedig a nagy kedvenc tőle, The Business. Ezt indítom már is, szép reggelt!

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Budapesti sláger megy, nagyon korábban fél hét előtt járunk, és kávé helyett vagy mellett egy nagyon extra ébresztő szerintem most jól fog esni mindenkinek, és ez az újdonság az. Bibi Rexa a Faithless dal teljes újragondolásával az igazi mai slágerek között, ez a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszercég, amely

0: egészség a küldetésünk.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
3: This is the World is Mine Radio Show.
2: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Robbanás történt a Moltiszaújvárosi üzemében. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. A Győrt fogadja a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. 4 sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. Elkezdődött ugyanis a program folytatásának kidolgozása. Erről beszélt Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecennek annak kapcsán, hogy folytatódott a virágosztás a városban.
4: Nagyon sok elem elkészült, a civakfa program, a fásítási program, az iparterületekhez kapcsolódó zöld programok, a környezettudatos ipar működéséhez kapcsolódó programelemek közül a szürke víz kivitelezése is zajlik, és hát az olyan közösségteremtés, közösségépítés, akciók, mint a Virágos Debrecen a mozgalom, az is nagyon-nagyon fontos része ennek a programnak is.
3: A napokban egyébként a vénkertben élők kaphattak ingyenesen egy nyári virág és balkon növény palántákat. Júniusig 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhetően Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Az Agora Tudományos Élményközpont a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan-vásárlói járatok nem közlekednek. További részletek a DKV honlapján. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audi Etót fogadják este 6-kor a Hódos Imre rendezvény csarnokban. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a DEAC számára. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül vasárnap délután 5-kor a DEAC sportkampuszon. Térségünkben ma változóan felhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél élénk erős lesz. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak másfél nap, és startul a rádió egy születésnapi fesztivál. Holnap délután 5 órától először Kuki a lemezjátszóknál, de naná, hogy az összes rádió egy DJ ott lesz, és a világsztárok. Sam Feld, a Swiss Disco, az este csúcspontján pedig Cyril a lemezjátszók mögött. Na, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek. Most a Maroon 5-ot választottam KDB-vel közösen, nagy kedvenc, a Girl Like You. Ez jön már is, szép reggelt!

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Foren jön, aki egész fiatalon elkezdett gördeszkázni, aztán gondolta, ebből lehetne csinálni videókat, feltölteni a netre, hát így lett YouTube sztár. Aztán elkezdett zenélni, gondolta, ezeket ki is lehetne adni, és így lett zenei világsztár. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Alex Foren és az Ordinary itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: guess you moved on really easily.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra, 8-tól ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten pedig vadi új játékot indítanak, ennek mutatom most a részleteit, aztán pedig Loi és a Get Lucky indít. Pár perc is érkezik itt a rádió egyen, előtte viszont Balázsik játékának részletei.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
2: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
4: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
5: Feri, vigyázz!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Moltiszaúj városi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Kikapott a Deac férfi kézilabda csapata. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaúj városi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert hallják.
2: 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést légiúton és közúton, kórházba szállították a sérülteket, egy sérültet légiúton az sérüléssel a Honvéd kórházba szállították.
1: A debreceni önkormányzat közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Ebben azt írták, a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópályamatricát a munkálatok idejére. Az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhetően Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Az Agora Tudományos Élményközpont, a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt, a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora, a helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíj pályázatán, magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Az első, Jovana Jovovicsot, a DVSC Scheffler kézilabdázóját bemutató rész, a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma lett. Nem tudott nyerni a DVSM Mastergood a férfi vízilabda OB egy alsóházi rájátszásában pénteken. A 12. fordulóban a debreceniek 11 hétre kikaptak az Újpest vendégeként. Kikapott a Deac a férfi kézilabda NB1 B29. Fordulójában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 37-34-es vereséget szenvedett a Ferencváros U21-es csapata ellen idegenben. Térségünkben ma változóan felhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, de a szél élénk erős lesz. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 34 óra. Holnap délután 5 óra Rádió 1 születésnapi fesztivál start. Természetesen a Rádió 1 összes frekvenciáján is közvetítjük, de azért a helyszínen lesz az igazán erős. Minden info, minden részlet a radio1.hu-n. Még pedig a Sophia the Giants már is Purple Disco Machine-nel közösen az igazi mai sláger a Paradise.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0630 311 111. Nagyon fontos, ma is lesz Live Mix, ma is lesz kívánságműsor, ma is lesz World is My Radio Show. Holnap viszont Rádió 1 születésnapi fesztivál. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Aminek mutatom a részleteit, minden, amit tudni kell erről most, aztán pedig Jason Derulo és a Take You Dancing itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. A Győrt fogadja a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. 4 sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A debreceni önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. Elkezdődött ugyanis a program folytatásának kidolgozása. Erről beszélt Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecennek annak kapcsán, hogy folytatódott a virágoztás a városban.
2: Ön sok elem elkészült, a civakfa program, a fásítási program, az iparterületekhez kapcsolódó zöld programok, a környezetudatos ipar működéséhez kapcsolódó programelemek közül a szürke víz kivitelezése is zajlik, és hát az olyan közösségteremtés, közösségépítő akciók, mint a Virágos Debrecen a mozgalom, az is nagyon-nagyon fontos része ennek a programnak is.
1: A napokban egyébként a vénkertben élők kaphattak ingyenesen egy nyári virág és balkon növény palántákat. Júniusig 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhetően Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Az Agora Tudományos Élményközpont a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan-vásárlói járatok nem közlekednek. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják este 6-kor a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül vasárnap délután 5-kor a Deac sportkampuszon.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja térségünkben, de csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy itt csak igazi mai sláger megy, és 46 éves a Star Wars, a birodalom visszavág. 1980. május 21-én került a moziba, szóval igazából 46 éves, meg két napos, ha nagyon szigorúak vagyunk. És ehhez, vagyis ennek a premiernek a dátumához képest még 10 évet kellett várni, hogy megszülessen Taylor Swift. Hát aztán pedig még néhány évet erre a darra tőle. Az igazi mai slágerek között az aktuális kedvencek a The Fate of Ophelia. Ezt én ittom már is.

csak igazi mai sláger megy, és ez a lendület, amire számítani lehet holnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon délután 5 órakor startolunk, és ezen az estén egy olyan világsztár is érkezik közülünk, aki Ed Sheerannek a kamerájából ezt a verziót készítette. A hivatalos remix ugyanis Cyriltől érkezik, ő is zenél nálunk holnap, most pedig a nagy kedvenc, ami már is indul, 8-tól pedig jönnek Balázsik, akiknek jövő héten új játéka is lesz, a nagy dalfűrésszel is itt a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Multiszóújvárosi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Vereséget szenvedett a DVS-e. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a Multiszóújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. Erről Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető beszélt.
2: A tavaly ősszel-télején befejeződött munkától következő ütemek kezdődött május 20-án. Ez kettő ütemben fog ebben az évben megvalósulni. Most a külterületi rész Szepesnél ez május 20-tól július 20-ig fog majd tartani, a következően pedig július 20-tól szeptember 20-ig.
1: A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Változik a parkolási rend Debrecenben május 25-én pünköst hétfőn. A DV Parking közleménye szerint a felszíni parkolás díjmentes lesz, viszont a mélygarázsokban, illetve a Lomnic utcai zónán belül a Kerekestelepi fürdőnél ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DV Parking ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. Legközelebb kedden 8 órától várja újra a lakosságot.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Nem tudott nyerni a DVS Mastergood a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken. A 12. fordulóban a debreceniek 11-7-re kikaptak az Újpest vendégeként. Kikapott a Deac a férfi kézilabda NB1B 29. fordulójában pénteken. A Debreceni Egyetem együttese 37-34-es vereséget szenvedett a Ferencváros U21-es csapata ellen idegenben. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futsal NB1-ben a Deac számára vasárnap. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Testnevelési Egyetem vendége lesz délután 3-kor a Koltai Jenő Sportközpontban.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja térségünkben, de csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahogy krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább hogy, próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk. Ja. Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: A körbe van madzagolva.
1: Körbe van madzagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon. Lenne.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen, de ki kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogyha nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, aha, ugye, mert okos. Hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt, hogy felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit, vagy
1: nem. Álcázási. Ez álcázási.
2: Mert mondjuk... az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek, vagy igen. Mi volt
1: a te? Krumplit? Nem tudom, igen. Kijött a menzáról, akkor
3: ennyi idővel a választások után krumpli.
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? De most nézd meg. Hát azt gondolod, hogy ezzel csak választást lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem. Ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére. Olvasom a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánnyal 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, krumpliban hozd be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis hazait. Talán rakott krumplit, és
1: abban van. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mini. Milyen a krumplik?
1: Milyen, vagy mekkora krumplik ezek?
2: Amik és megmaradtak. És ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívása.
2: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez igen, egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
3: Azt már bedobták előzőleg, egy paradicsomban. Ez már nem volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, aha, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, zseniális, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Hogy nem tudod össze. Nem, ezeket kötözték
2: kötözve
1: egyébként.
2: Kötözve volt, igen. Össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jó. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen
3: de ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellát lefesteni beton is abban.
1: Jó, és azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen. Igen, hungarocellát, ugye kimáljad a közepét, összeézéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint hogy egy darab beton.
1: De milyen szürreális lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csikos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták úgy, hogy kell ánuszba bevinni neki?
1: De egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Ugye megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőjét, hogy hogyan, doktor Vágó Zoltán. Hello, Zoli, jó reggel. Ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok!
1: Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom szintén, a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a maga a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: A sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
2: Betobják.
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetés végrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
4: Munka volt.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalát. Hígy, repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ehhez azért kell gusztus, kitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugye nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot, egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jól mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
4: A SIM-kártyának az a probléma, hogy kisméret, nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthatatok tegnap. A SIM-kártya az jóval kisebb hőmtartalommal, sokkal könnyebben rejthető. Ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Te beküldi a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatta a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Műkutya kaki, az egész pontosan 3 darab telefon tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra, az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ez ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezik a fogvatartót, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a Bézsi biztosít a számára.
1: Aha. Itt kérdezi valaki, mit akar a telefonnal? Parkolást indítani? De hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás. Nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőjárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb sertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetés, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, ezt hagyjuk ezt a témát.
3: Passzív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt a, hogyha visszajönnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem
3: természetesen.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, igen. Nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élő állattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macskahasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy... teknőst.
4: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne
4: már
1: látunk. Csináld.
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött.
1: Meg hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Ez szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól
1: emlékszem. Volt a kis gazdája, ő berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot viszem, csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én sem pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a...
2: Ott nevelték föl nálatok. Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor?
4: Hát a telefonoknak... Nem, ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve maga a rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okos órát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot is ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galambvezet. Tehát ezt tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galambvezet. Itt vagyok, mit csinálsz, itt vagyok, hozom a tudtát.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogy szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácelúszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, hogy meg...
1: Igen, az sem rossz megoldás. Éjszakai razzia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razzia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak az árkát érintően, zárkanyítás, fogadatott a kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az általuk használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag

0: Ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ez mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárcshoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következményező tekintetében.
1: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
0: A galamb mindenképpen.
2: Zseniális. Hát zsákos galamb azon mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bármi bejutat, nem tud kimenő hívást indítani.
0: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál, ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni. Aktívan használjuk is.
2: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
1: Megöli az algoritmust.
2: Igen, nem működik az algoritmus.
1: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
0: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
2: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, olyan szimpatikus, hogy leültél egy 16 éven, de maradj már benne még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
1: Lajos, ha te elmész, én is elmegyek, én ezt nem bírom.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon, jó munkát! Köszönjük dr. Rágó Zoltán, felderítési főosztályvezetőnek, a BVOP-tól.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Multiszaújvárosi üzemében. Zárva lesznek a boltok vasárnap és hétfőn. A Győrt fogadja a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Ez többek között az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhető. Az Agora Tudományos Élményközpont a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. Borbéné Bacsó Viktóriát, az Agora ügyvezetőjét hallják.
2: Közösen működtetünk az Emerson NI-jal egy VACS elnevezésű középiskolásoknak szóló pályorientációs programot, ahol 10. osztályosokat különböző mérnöki tudományokra tanítunk, és ebben több cég is segítségünkre van, a Deal és a Sensirion szakemberei is csatlakoznak ehhez.
1: Az ügyvezető szerint ez a program azért jó a diákok számára, mert céges környezetben tapasztalhatják meg, hogy milyen a mérnöki munka. Pünköst hétfőig több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok vasárnap és hétfőn zárva lesznek. Holnap és holnap után azonban nyitva lesznek többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Viszont nyitva tartanak még az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak. Erről további információt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találnak. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
3: Jelenleg egy nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
1: A mérkőzést vasárnap este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja térségünkben, de csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
1: Nem, veled szakítanak.
0: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
1: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
0: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
1: igen,
0: digitális formában.
1: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
2: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
0: Miért lenne haszontalan?
2: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
1: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
0: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia, amely a történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
1: De akkor ott a vége.
0: Durva.
1: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszállni, szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
2: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
1: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
2: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
1: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot. De te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
2: Így van.
1: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mint én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
0: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
1: nem,
0: tudod használni,
1: a gyászterápiát
0: borzasztó
1: azt
0: beteg, de...
1: Azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
2: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
0: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexzábút simán megcsináltod, ahova berakod a hangot.
2: De ez emberi jog szempontjából, ez hogyan jó?
0: Szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélget vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
1: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szerettedből csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
0: Egyfajta klón.
1: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
2: Igen, ezzel legrosszabb az egészben.
1: Nem arra azt, hogy ez pótol.
0: De ők se gondolják, hogy ez az.
1: Dehogy nem.
0: Hát nyilván pótolják.
1: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
2: viszont
1: tovább.
2: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, egy, az a párkapcsolat, mert egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
0: és
2: van.
0: És úgy beszél, és azt mondja, igen, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
2: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk, ugye
0: ott. Hát az is őket lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
2: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert hogy van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
0: te az enyém
2: leszel,
0: vagy.
2: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok, meg hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni, igen, is valamilyen szinten.
0: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod, igen, csinálni, hogy hangok, vissza, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
1: Most,
0: de neked üzenet, ott marad.
1: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
0: Elmentem vásárolni.
1: Elmentem vásárolni, igen.
0: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
2: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor hát sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
0: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
1: Igen, és beszélgetne velem, üzengetnétek egymásnak.
2: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban. Igen,
0: bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól is senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
2: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
0: És valójában ez van, igen.
2: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
0: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, de hogy ez realitás lesz, nem?
2: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
1: Nem, nem vagyok ide azért.
2: Éhes hasa nem lehet lefeküdni, na gyere.
1: Gyere, ígyjuk le valamit.
2: Így van. Egy proszekó még lecsúszik, ha nem lecsúszik egy proszekónak.
0: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
1: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
2: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
1: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
2: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
1: Igen, kell megdolgozni, igen, nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
0: Kész. Igen.
2: Hűdösebben a műcsajom.
0: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit?
2: Na? Ez kétségbeesésnek számít.
0: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
2: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
0: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
2: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
1: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
2: Igen. Oh.
0: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
2: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
0: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy ő milyen legyen veled.
2: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
0: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
1: Hát az nem. Nem megcsalás, abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz
2: haverom. Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem így csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
0: igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
2: Aki függ tőled anyagilag.
0: Igen,
1: ja, abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
2: Igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
1: Mindig van, fizetsz érte.
2: Jó, de ez most nem akarok punkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10 000 forintja, az nem annyira sokat számít. Tehát, hogy az...
0: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével.
2: De
0: írja
2: más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
0: Mármint, hogy a férjének.
2: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
0: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz
2: szomorú
0: meg.
2: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
0: Ez nem egy rossz ötlet. Nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
2: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
0: nem te írod meg.
2: Igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
0: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát várja, itt van a használat.
1: És beüvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak,
0: mondd nekem.
2: Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod, ChatGPT? Hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
0: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten, egészen komoly mélységei vannak.
2: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
0: A ChatGPT átfogalmazza neked, igen, úgyhogy az jó legyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul...

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: az egészség a küldetésünk.
1: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődi, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Robbanás történt a Moltiszói városi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Keleti rangadóvár a Deac foci csapatára. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszói városi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A debreceni önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi városi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópályamatricát a munkálatok idejére. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan-vásárlói járatok nem közlekednek. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora. A helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíj pályázatán, magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Péter Szabolcs szerkesztő műsorvezetőt hallják.
3: Nyilván ez a cégnek is egy visszaigazolás, hogy jó úton haladunk, de valójában nekem a leginkább az számít, hogy azok a vendégek, akik szerepelnek a műsorban, ők hogy érezték magukat, illetve hogy például a nézettségünk milyen, ezeknek azért elég erős nézettsége van, legalábbis helyi szinten.
2: Az Alföldön kívüliek első epizódját már több mint 107 ezeren látták. Jelenleg ez a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára vasárnap. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
4: Úgy kell készülni, mint ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk. Aztán majd, amikor itt lesznek, meg elkezdődik a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
2: Győzelem esetén a Deac akár az NB2-be jutásért is játszhat. A meccs vasárnap délután 5-től lesz a Deac Sportcampuson. Délelőtt a napsütést néhány gomoly felhő megzavarhatja térségünkben, de csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 24 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Ti láttátok a John Travoltát, hogy néz ki? Talán meg
2: valamit tud az a fiú.
1: Valaki mondja meg nekem, de tényleg, hogy ezek mit esznek, mit szednek, mit isznak, mivel injekciózzák magukat.
3: Ja, most kivételesen jól néz ki? Mert ugye,
1: hát nem, kivételesen jól néz ki. A csávó eltűnt egy 5 éve így a közvélemény elől, nem láttad, nem hallottál. Felbukkant most talán Kámban, nem tudom, láttátok-e? Kámba bukkant fel a csávó.
2: Mondd az életkorát.
1: Kiderült, hogy 77 éves, vagy 78.
2: 72, nem? 72?
1: Lehet, hogy 72-kor láttam utoljára. Nem tudom, hogy mennyi, de hogy közel a 80-hoz.
3: 72 éves.
1: Közel a 80-hoz. Tedd be a videót, ahogy kinéz. Bevonultak Kámba a vörös szőnyegre. De mit tudnak ezek Amerikában, amit mi nem tudunk?
3: Skin booster kezelés?
1: Hát ez több, mint skin booster kezelés. Ez nem skin booster kezelés. Az, hogy jó a cucc rajta, az rendben van. Az, hogy jó az öltöny, jó a sapka, jó a szemüveg. Minden nagyon jó. Ez oké, azért öltöztetik őket. Meg van stílusérzék.
3: Azt a rohadt.
1: De most... Na most álljunk meg egy pillanatra. Na. Mi történik John Travoltával? De hogy itt nem is arról van szó, hogy szét van botoxolva. Itt nem arról van szó, hogy látod, hogy plasztikai kezelés van. Itt valami olyan átalakuláson ment keresztül az öreg, hogy visszafiatalodott 60 éves korára. Én megnéztem 4-5 évvel ezelőtti John Travolta képeket, nem így néz ki.
3: Nem.
1: Megnézed ezt a John Travoltát.
3: Letette a piát.
1: Lehet egy ilyen is, hogy letette a piát. Én nem tudom velük, mit csinálnak. Vagy nekik mit adnak, vagy milyen injekciózzák őket. Hogy néz ki a pacák 72-73 évesen?
2: Hát egy 20-as le tudna tagadni.
1: Nagyon jó a szakáll, ahogy le van vágva. Jó a szemüveg, jó a sapka, egy sírdogál. Kicsit ugye átvett valami elismerés, vagy életműdíjat. Nem tudom pontosan, hogy mit nyert. Figyelj, új arca van az embernek. Ki csinálja nekik?
2: Nem csak az arca, hanem nézd meg a kezét például. Mert ugye a kéz az nem szokott, plasztikai beavatkozás alá esni.
1: Igen? Nem a tokád öregszik, vagy a nyakad?
2: Meg a kezeden is látszik.
1: A kezeden is látszik?
2: Igen. És nézd meg, teljesen kicsimult az is, tehát ő nem egy arcplasztikát kapott, hanem egy testplasztikát.
1: Egy teljes valamin átment. Én nem tudom, tényleg kiszabját az arcukat. Én nem tudom, hogy hova járnak, de ez a technológia, ez itt van Magyarországon? Kezdjek el megnyugodni? Elérhető ez a technológia? Nagyon drága?
3: De most láttatok mostában a Demi Moore-t?
1: A Demi Moore is nagyon durván néz ki.
3: Meg a Lindsay Lohan-t, meg a többieket.
1: Hova járnak?
3: Van most valami új hullámos plastikai eljárás, ami nem ilyen nagyon erőszakos, ilyen szétfeszítem, mint a cellofánt, hanem jó kezek közé került, az biztos.
1: De hogy itt valószínűleg nem csak arról van, hogy plasztikai sebészete, valószínűleg rájöttek valamilyen befecskendező anyagra, és ez lehet, hogy namib.
3: Nem parafin olaj.
1: Namib, nem tudom.
3: Szűzlányok
1: vére, amit ezek fecskendeznek maguknak. De hogy néz ki, nézzek az arcát. Hát nézd meg az arcát, nem hogy egy ránc, de nincs kifeszítve bénán, nincs megfeszülve, tehát ne azt képzeljétek, drága hallgatók, akik nem láttátok, hogy rosszul botoxolva, mint Mickey Rourke, így szana szétfeszítve, hanem a csávó, az mondom, hogy visszament 30 évet az időben.
2: És tényleg jól néz ki.
1: Tehát valamivel a vérüket, a sejtjeiket fiatalítják, ez nem csak sima botox.
3: Az normális, hogy 72 évesen simán bevállalnám így John Travoltát?
1: Az kérdés, hogy mit tud a vele csinálni már 72 évesen, de lehet, de hogy jobb formában van, mint 60 évesen. Hát
3: állati jól néz ki.
1: Tehát nagyon durva.
3: Jó a hapsi. Bár gyanúsan sokat mosolyog. Lehet, hogy már nem tudja becsukni a száját, annyira ki van feszesítve.
1: Ő sejtett tolnak? Csecsemők vérét isszák? Valamit kell, hogy
3: nem
1: csináljanak gyerekek.
3: Nem tudom, egy 4-1 kártyát.
1: Igen, tehát valaki mondja, hogy mi történik Amerikában.
2: Lehet, hogy helyette is beugró van. Nem?
1: Hogy nem az igazi,
2: igen, hogy nem az igazi Travolta, csak egy Travolta, egy fiatalabb.
1: Felfoghatatlan, én megláttam, nem hittem. Tényleg nagyon jól néz ki. Tehát 72 évesen azért ez nagyon szemtelen.
3: Az, hogy,
1: nem fogunk így kinézni 72 évesen.
3: A férfiakat is frusztrálja azt, hogyha mondjuk egy John Travolta 72 évesen így néz ki egy
1: diát, nem, abszolút nem. Tökre érdekel, hogy mit csinál, ennyi. De szerintem a nőket jobban frusztrálja, ha egy nő jól néz ki, mert ott van valódi, nem tudom, féltékenység vagy irítség. Te ránézem a Travolta, és azt mondom, wow, oké, mi a technológia? Tehát, hogy mit csináltok? Tökre érdekelne, hogy figyelj, el kell menni egy Beverly-szi klinikára, és ott most az az új őrület, hogy már nem kivasaljuk az arcodat, nem botoxolunk, nem aranyszálat húzunk, nem hialuron, nem lézer, nem tudom mi, hanem most azt csináljuk, hogy, és valaki mesélje egy fél órában, hogy mit. És aztán azt, hogy hova lehet menni Magyarországon.
3: Csinálja már
1: a Krasznai.
3: Ha most meglátom, hogy a Demi Moore hogy néz ki 60 évesen, akkor nyilván elkezdem keresgélni, hogy milyen módszereket használ, de egy férfi is rákeres ezekre, és utána el is megy. Tehát, hogyha azt látod, hogy John Travolta 72 évesen így néz ki, és Magyarországon elérhető ez a technológia, akkor te elmész.
1: Én szerintem magad? Itt az van, hogy egyszer erre a vonatra felszállsz, onnan nincs leszállás. Csak egyre mélyülsz ebben. Nem? Tehát ezt el kell odázni.
3: Szinten kell tartani.
1: De pont ezt mondom, hogy úgy jó, hogy nem azt látod, hogy plasztikai beavatkozás van, hanem valamit sejtszinten cseréltek le a csávóba. Tehát nézd meg, hát látsz, én 10 évvel ezelőtti fotóit megnéztem, és egy püffet arcú, megöregedett, szarulézett, nyilván egy csomó családi drámája volt, meg meghalt a felesége, vagy a gyereke, a nevel gyereke, tehát őt is megrángatta az élet, volt egy csomó minden. Majdnem 80 évesen nem nézel így ki, jó, 72 még nem 80, oké, ne öregítsünk.
2: És még mozog az arca.
1: És mozog az arca.
2: Az van, hogy a botoxtól már ilyen érzéketlen az egész,
1: igen,
2: hanem mozog.
3: Mondjuk ezzel a szakállal sok mindent el lehet akarni. Ez egy kicsit indokolatlan.
1: Igen, Epstein szigetén pihent, írja valaki. A Travolta nem jött szóba egyébként, de valaki nagyon írja, igen, frusztrál. Milyen ultrahangos kezelés ez? Milyen lézeres? Mi történik valójában, ami miatt ezek így néznek ki, gyerekek?
3: Hát hívjuk fel a
1: Krasznait.
3: Hát
1: nem tudom, hogy a Krasznai tudja-e, vagy nyilván oda is ide érnek, de hány évvel később érnek ide technológiák? Ez is egy jó kérdés lehet, hogy a plasztikai sebészetben, ami most ott nagyon új, kísérleti fázisban, vagy nem tudom, próbálgatják, az lehet, hogy 5 év múlva érkezik meg egy kelet-európai ország kicsi
2: piacára. Nem lehet, hogy egy ekkora csávó egy kísérleti ízébe vág bele.
1: Itt valami szérum van.
2: Biztos, hogy ez már egy működő sztori, amiről tudnak itthon is.
3: De én
2: csak még nem láttuk a hatását.
1: Csak még nem tudjuk.
3: Hogy van az, hogy éppen múltkor néztük, vagy 2-3 héttel ezelőtt néztük a melyik együttesnek a frontemberét, az a iszonyatosan jóképű faszi, aki most itt megfelhúzatta az arcát. Itt
1: ja, és nagyon rosszul nézett ki, igen. Nagyon jól nézett ki eredetibe, tök jól öregedett, és borzasztó volt. Nem tudom ki volt ő,
3: tehát,
1: de
3: hogy láttuk. Hogy ez nem pénzkérdés, tehát hogy nem arról van szó, hogy az ember ez nem engedheti meg magának ezt a fajta beavatkozást. Akkor hogy van az, hogy az egyiknél működik, a másiknál pedig annyira rettenetesen elcseszik, hogy itt nincsen egy név, aki
2: ez az olcsó.
1: Na, de ez, igen, ez a jó kérdés, hogy valószínűleg az olcsóra
3: ment. Az olcsósítóba ment, nem hajlandó még ráfizetni 3-4 ezer dollárt azért a kezelését, ez tök abszurd.
1: Ott az van, hogy ott szemhéjplasztikát is csinált, és úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen Freddy Krüger lett volna.
3: Felcsúszott.
1: Borzasztóan nézett ki, igen. Na most ehhez képest a Travolta nincs elrontva. De azt gondolj, hogy ezek az arcok, ezek egy nagy szakihoz járnak, tényleg Amerikában, mit tudom én, Los Angeles, Leszben, van egy klinika, ahol a Brad Pitt-től kezdve mindenki ott van, és isszák, eszik, beveszik azt a szérumot, azt az őssejtet, azt a nem tudom, nyákot, amit meg kell inni, plusz fiatalítanak az arcukat. Valami van, tehát ez nem csak botox.
3: Arra az kíváncsi lennék, hogy ez vajon mennyi életmódbeli áldozattal vagy változtatással jár.
2: 9-kor nekem feküdhet aludni, nem írhatsz alkohol.
3: Igen, akarnám én ezt 72 évesen, hogy lehet, még 3,5 évig nagyon jól nézek ki. Hogy
2: egyébként meg vagyok.
1: Na mi van, mit találtam?
2: Forradalmi, non-invazív,
1: igen,
2: jóváhagyott ultrahangos technológia. Öcsém, és van Budapesten is.
1: Ja, mert most valaki írt a Travolta. Sziasztok, Travolta.
2: Szia, Feli, Travi vagyok. Igen. Jó.
1: Új palotát csináltattam a kiskész klinikán, nagyon szépen, doktor.
2: Szabóné.
1: Szabóné,
2: Olvács Elvira.
1: Nagyon jó, ott bekamott, olyat lézerezett. Na most erre, hogy jöttél rá, bocsánat, ez most kiküldte el?
2: Itt van.
3: Ja, de mi van ott? Lenyilatkozta?
2: Itt van, nincs vágás, nincs gyógyulási idő, gyors kezelés, és rajtam keresztül tudsz befizetni.
1: Igen, joy napokon plusz
3: 10%-os kuponnal.
1: 30%-os kuponnal már megcsinálják neked 30 ezer forintból.
3: Azt nem tudom elképzelni, hogy ezek ilyen nem non-invazív cuccok. Tehát, hogy az biztos, hogy van egyszer egy nagy vágás, akkor ott kiszednek 20 centi bőrt, azt megfeszesítik,
1: okay,
3: és akkor
1: igen,
3: utána azt szépen szinten tartják. Tehát megvan, mikor azt ápolgatják.
2: Tehát akkor a szakáll alatt van a vágás.
3: Azt mondom, hogy azt akar el egy csomó minden, szerintem azért van ott az a teljesen indokolatlan.
2: Levágták a szakállát, itt körbevágták az állán.
1: Persze,
3: felgyűrték.
2: Összevarták, visszanövesztette a szakállát, kész.
1: És akinek nincs szakáll, akkor ott látszódna a vágás.
2: Igen, ezért nem szakállosoknak nem is csinálják
3: ezért
2: meg.
3: Ezért hoztam neked a hajad újabban.
1: Igen, hát nekem átul van meghúzva. És föl van akasztva. Van egy kampó, és oda be van akasztva a bőröm.
3: Akarja a füled vonalát, tudod, mert ott szokták megvalni.
1: Gyerekek, bármit is csinálnak, haladó a technológia. Azt kell, hogy mondjam, hogy nézzétek meg, hát Travoltát 72 évesen, tehát az... Nyilván ott ennek nagyon komoly kultúrája van, meg tényleg mindenki csinálja, meg mindenki jár, tehát már nem is meglepő, nem lepődsz meg ezen, hogy csak van, aki szörnyszülött lesz, és van, aki borzasztóan néz ki, és van, aki meg tök szépen csinálja meg, és a kettő közötti különbséget nem érted, hogy neki nem nézték el, Neki viszont nagyon berézték, és borzasztóan néz ki.
3: Hát mert tehát, ő a joynapokon próbál.
1: Igen, ő okay, hát akit tényleg, akit láttunk, az egészen elképesztő. És mennyi most? 72?
3: 72.
1: Na, azt gondolom, hogy aláírnánk, nem, Feri?
2: Így, igen.
1: 72 évesen így ebben a formában.
2: Jól néz ki.
1: Egyszer el kell látogatni erre a klinikára, rendben van. Hát nézd meg, hát nézzek ezeket a képeket. Hát figyelj, a csávod.
3: Ott van a vágás.
1: Ki a csaj mellette?
3: Hát a csaja.
1: Az a csaja?
3: Hát ezzel az arccal. Viccelsz?
1: Azt hittem a lánya.
3: Nem hiszem.
1: Igen? Beújított ő is valami kis fiatalt?
2: Nem lehet, a lánya? Hogy ő se fiatal, csak ő is volt a klinikám.
1: Most hát azért egy 30-as van köztük.
2: Lehet, hogy a nő 68, érted? Csak ő is bevette a szérumot.
1: Akkor tényleg nagyon jó.
3: Ugye, most még mereven elutasítjátok, illetve azt mondjátok, hogy nem. De lehet, hogy 10 év múlva majd rácsúsztok ti is.
2: A Bali biztos. Én jó vagyok.
1: Rajta leszek? De tudod, ez nagyon igen. Rosszul szemhéjplasztika, tudod, és elkezdek ilyen szörnybe átmenni, tudod. Ilyen nagyon, nagyon durva.
3: Hogy itt a szemed vonala, az nagyon feszes lesz, de a homlokod az egy kicsit elkezd lefelé csúszni, akkor azt majd utána igazítja.
1: Igen.
3: És akkor elkezdenek így szétcsúszni így a vonásait.
1: Igen. Na elmondod nektek, ő a lánya.
3: Tényleg. Mártra volt a se a régi.
1: Áj, de unalmas. Basszus. Közös filmet csináltak. És
3: a lányával
1: csináltak, ami közös filmet csináltak. Nagyot megy a film. Tehát, hogy nem a szokásos kis blödli Travolta film, hanem hogy nagyot megy. Ez a Travolta nagy comeback-je már sokadik.
3: A lánya 26 éves. Igen.
1: Na.
3: Hát akkor
1: de ma már nem tudod simán, ami az van, amit a Feri, hogy lehet, hogy 60 éves, aki 20-nak néz ki. Tehát, hogy nem tudod már, hogy mi történik valójában. Igen. Na mindegy, megnézzük majd.
2: És ami a végső bizonyíték a Juli felvetésére, ugye, hogyha megnézed a Travolta szakállát, nekünk itt fönkezdődik a szőr, neki csak itt lent, mert lehúzták az egészet.
1: Ja, mert alulról, igen, meg, de ezek fölfele kell húzni, nem alulra,
2: de lefele. De neki lefelé húzták.
1: Igen.
3: Ott begyűrtek egy csomó mindent.
1: Na mindegy, gyerekek, jó. Jó. A technológia az nagyon rendben van.
3: Istenem, bőven az apám lehetne.
1: Vérát ömlesztéssel nem lehet ilyen, de egyébként ez is van, ezt is csinálják, ugye, hogy friss vért kapnak 5 évente. Engem inkább ez érdekelne, nem maga a lézeres, vagy az ultrahangos, vagy a neked botox, vagy a nem kell. Tudom mi, hanem hogy milyen olyan egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen, tehát hogy ott nagyon egyéb eljárások vannak, amivel valahogy az öregedés folyamatát lassítják. Nyilván tesztót kapnak, növekedését kapnak, dokik miért. Tehát ez rendben van. Na de megnézed a Stallone-t 80 évesen,

0: te vagy az?
1: Ilyen légy.
2: Most gödöm voltam, majd nem.
3: Mert ez egy kuponos klinika volt, ez most nem sikerült. Ez most nem lesz annyira jó.
1: Nyomokban Balázs tartalmaz.
3: De mi van a száddal? Hát semmi, egy kicsit oda befecskendeztek valamit, de az kiderült, hogy nem eredeti az
0: Bali,
3: anyag.
0: Bali, vidáman vagy szomorú? Most nem tudom megállapítani.
3: Sírsz vagy nevetsz, Bali? Hát nem tudom, egy kicsit, kicsit meghúztak, hogy fölfelé.
0: Egy hete nem tudok pislogni.
3: Én szerintem, ha már így minden mindegy, és bedobod egy eplőt, és megcsináltatsz magadon mindent, szerintem az Uber királyság. Tudod, amikor felválva, már mindegy. Hol voltál? Megint voltál. Mit csináltál? Meg most akkor aranyszövetet tettek a homlokomba. Igen. És kérdezünk meg, hogy valaki bedobja a stábból a gyeplőt, és elkezdi nagyon felvállalva, nagyon durván tolni. És mindig várnánk két hét, hogy most itt hol volt. Honnan jött? Mi történt? Azt egyébként szeretnél.
1: Ajánlom figyelmetekbe a Demi Moore filmet, a Szert. Nem tudom, láttátok-e? Nagyon beteg. Fú, egy ilyen body horror, tehát borzalmas. Ez kifi.
3: Hát a Demi Moore-ral mi történt? Hát láttátok őt is? Hát az egész nő átalakult, hát ott nem mond, hogy nem vérszinten tolnak bele valamit.
0: Mindent megcsináltak rajta, de, de jól néz ki, hát basszus, hát most mondhatjátok azt, hogy nem teljesen
3: működik. Na várjál, azért... jól néz ki egy vörös szőnyegen valahol vonul a fotók, azért reggel egy ilyen szörnyöt föl kell mellett.
0: De miért
3: nem vagyok benne biztos,
0: hogy... Jézus
3: Isten!
0: De miért szörny?
3: Hogy
0: reggel nézhet? Nem nézhet
3: hát semmilyen mozdulatlan az arca. Hát szét van.
0: Mindig hoz egy szintet. Reggel este. Nincs meglepetés.
3: Na ő nem úgy lett jó, mint a Travolta. Tehát a Travolta rá, és azt mondja, igen, na ez haver, bármit csináltál, ez jó.
1: Ő a túltolt
3: kategória. De a Demi az nagyon durván szétvarta magát. Sajnos. Tehát, hogy ezek nem is friss képek róla szerintem. Ő most ilyen rövid hajjal, nagyon vékony, ilyen fura ruhába jelent meg valahol. De valami elképesztő módon átszabott fejjel. Hát micsoda a... harcot vívnak ők az öregedéssel, nem?
0: Én a Nicole Kidman
3: Hollywood,
0: is tehát, nézem hogy... néha, Nicole Kidman, láttad Nicole... mostanában?
3: Hát volt időszak a Nicole-nak, amikor nagyon jól nézett ki, aztán brutálisan szétbotoxolta magát, de most jön belőle vissza.
0: Igen, de most megint kezd egy kicsit visszacsúszni.
3: Belecsúszott megint?
0: Igen, de most meg, ő viszont meg, szerintem megtalálta a Travoltának a plasztikai sebészét, mert hogy megint úgy néz ki, hogy Jézus Krisztus.
3: Jó. Igen. Volt olyan, amikor mozdulatlan volt az arca a filmekben. Tehát volt 10 év, amikor Nicole-nak teljes, vagy a Kidmannek teljesen eltűnt az arca.
1: Meg az orra, tehát be lehetett látni a koponyájába már. Nem tudom, valahogy én ezt annyira értem, hogy ők világsztárok, értem, hogy ők ebből élnek, abszolút megértem. Annyira öncélúnak érzem ezeket a dolgokat.
3: Hát nézzek itt az arcát, tehát oda be van töltve valami. Ugye itt volument vesztesz az arcodból, akkor ezt így föltöltik itt neked valami.
2: Két császár zsemlével töltötték föl neki.
3: Igen, igen, ez kicsit oda túltolták, igen.
0: Na de hát most nézd rá, tehát, hogy...
3: Én szeretem a Nicole Kidman, meg a filmjeit is, meg a sorozatait is,
0: mennyi,
3: jó.
0: Hát mennyi, 60 éves körülbelül?
3: 60 fölött van már, szerintem ő is, igen.
0: Szóval, hogy szerintem ő még most is egy kívánatos
1: hát
0: jó
1: 72-nél én... egy perccel nem lesz ki öregem.
3: Igen, 83-nál fia egyben, semmivel nem több.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Multiszaújvárosi üzemében. Sokan jönnek Debrecenbe pünköstkor. A TF vendége lesz a Deac női futsal csapata. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Egymást érik a hosszú hétvégék májusban. Ilyenkor pedig sokan indulnak több napos pihenésre. Debrecenben már most jelentős a vendégforgalom. A termális élményfürdők mellett a szállodák is csak nem megteltek pünkösdre. Fazekas Lajost, az Aquaticum Debrecen igazgatóját hallják.
2: Hagyományosan a pünkösdi hosszú hétvége mindig jó foglalásokat eredményez, azt gondolom nem csak nálunk, hanem valamennyi debreceni szállodába. Péntek kora délutántól várjuk a vendégek első hullámát, van, aki két éjszakára, van, aki három éjszakára jön.
1: A vendégek többsége egyébként belföldről érkezik. A szolgáltatók külön programokkal és gasztronómiai kínálattal készülnek az ünnepi időszakra.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Változik a parkolási rend Debrecenben május 25-én pünköst hétfőn. A DV Parking közleménye szerint a felszíni parkolás díjmentes lesz, viszont a mélygarázsokban, illetve a Lomnic utcai zónán belül a Kerekestelepi fürdőnél ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DV Parking ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. Legközelebb kedden 8 órától várja újra a lakosságot.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futsal NB1-ben a Deac számára vasárnap. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenics Csillát, a Deac játékosát hallják.
3: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TF a hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés vasárnap délután 3-tól lesz a Koltai Jenő sportközpontban. A három győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Deac javára.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de magas lehet az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hatalmas változás zajlik a magyar bankok kínálatában, ezzel foglalkozunk, egy kicsit pénzügyi percekre nézünk, és azt mondják, hogy most először végre az ügyfelek lehetnek a nyertesek, mert hogy megérkezett a Revo, és ez itt nagyon átalakítja a piacot, kérem szépen, Revolut. Ki az, aki revolutuzik?
1: Mindenki.
0: Ki az, aki titokban utalgat ide-oda, és azt gondolja, hogy nem látja itt a NAV meg a bank.
2: Felejtsd el.
0: Rosszul gondolja, mindent látnak már egyébként. De hogy májustól állítólagosan több hazai bank is új portfólióval, új banki csomagokkal, új számlacsomagokkal jön, mert hogy reagálnak arra, hogy megérkezett a Revolut, ahol egy csomó olyan szolgáltatás van, ami vagy kevesebbe kerül, vagy ingyenes a te eredeti nagy bankszámládhoz és kártyáthoz, ami van rendelve.
2: Hát igen, azt mi is elmondtuk, hogy fióktelepet nyitottak itt Magyarországon.
0: Bizonyám.
2: És már akkor is mondták, hogy na ez innentől kezdve majd megremegteti az összes többi bankot, mert hogy a Revo annyira jó konstrukcióval rendelkezik, annyira csábító az ügyfeleknek, hogy erre muszáj lesz valamit reagálni a piacnak. Na, hát most
0: indult el ez a folyamat. Ők most már ugye egy hazai hivatalos fióktelep tulajdonképpen kik, azt hiszem ők litvánok, ugye Revolut, baromi jól csinálják, és ugye a jegybank most már ellenőrizheti őket, tehát tudom, az úgy van, hogy most már ugye nézheti az utalásokat, a bejövőt, a kimenőt, tehát kötelezheti a hazai jogszabályok betartására, ugye, mert hogy most már hivatalosan itt vannak.
2: Nincsen zavarosban halázni.
0: Nincsen, látták, így van, így rálátnak egy csomó mindenre. De hogy ugye, ha te most belépsz, akkor te már magyar bankszámlaszámot kapsz, és így akkor viszont jöhetnek munkabérek, jöhet egy csomó utalás, tehát tulajdonképpen rendes pénzforgalmat tudsz bonyolítani a Revoluton. És ugye bankon belül ingyenes az átutalás, tehát Revolutról le Revolutra az továbbra is ingyenes, külső bankra is megvannak a díszolgáltatások, de reagálnak most a bankok erre, és elkezdték lenyomni az áraikat. Tehát egy ilyen jó verseny alakult ki. Ez mindenképpen jó.
2: Mert a Revónak egyébként még most is a tranzakciós költségei még mindig jóval alatta vannak általában egyébként, mint a többi banknak.
0: Igen.
1: Hát meg a valuta váltása ugye jó, aztán,
2: jó a felület, kényelmes.
1: Automatikusan, hogy a külföldön fizetsz, akkor abból a fiókból fizet, ami az adott valutát akarja, az, hogy van benne azért elég sok Jedi.
0: Rálát a NAV, vagy nem lát rá a NAV?
1: Rálát, rá. Megnyugtatlak.
2: Pali.
1: Bajba vagy, haver.
0: Ja, hát aki a Revoluton bonyítja a pénzügyeit és forgalmait is kriptózik, azt arra rásorá nyugodtan, az meg is érdemli egyébként. De ez ugye ez általános kérdés, hogy most akkor én utalok valakinek feketén 5000-et, 10000-et, elvégez nálam valami munkát fusiba, akkor azt látja a NAV. De ezeket egyébként látja már, mert minden ilyen hivatalos látszik. Tehát Revoluton már nem tudsz úgy fizetni, hogy utald Revoluton, mert én nekem azt nem látják. Ugye a Revolut az így indult el?
2: Igen.
0: Utald Revoluton, mert akkor ezek az 5-10-20 ezer forintos ilyen egyszeri szolgáltatások, munkabérek, mit tudom, mint kifizeti, arra nem lát rá a NAV.
2: Hát volt
0: tehát
2: egy
0: ez,
2: idő,
0: ez már nem így van.
2: A legelején, ugye, amikor nem kellett gyakorlatilag semmilyen adatot megadnod, aztán volt egy új
0: vagy
2: kör.
0: Vagy volt az elején, igen.
2: Egy új kör, ahol már meg kellett adnod az adószámodat is, de azok, akik az elején regisztráltak, azok még tudtak egy ideig ott a csalódásban.
0: Fura lett volna azért, ha működik egy ilyen fiók, vagy egy ilyen egy fiók telep, amire nem látnak rá. Tehát ezért ez egy érdekes lett volna.
1: De mikor már látod, hogy ennyi felhasználó van, meg mekkora pénz mozog rajta, akkor nincs az ország, aki erre azt mondja, hogy persze, csináljátok csak
0: nyugodtan. Igen. Na, mindjárt megkérdez Gardjánál Józsefet, a Bankmonitor elemzőjét. Hello, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt.
0: Jó reggelt, itt jött egy nagyon, nagyon jó SMS, Hankó Balázs vagyok, tényleg látjátok az utalásokat. Na, mi a helyzet most? Hogy vagyunk? Akkor ez már tulajdonképpen a litván anyabanknak egy hivatalos hazai fióktelepe, amivel most a Revolut itt van, ugye?
3: Igen, ugye egy hivatalos magyar fióktelep indult, de ugye maga a migráció az fokozatosan történik meg, tehát nem biztos, hogy az összes korábbi Revolut ügyfél már a magyar fióktelephez tartozik, fokozatosan csatlakoztatják be őket, mindenki, akire sor kerül, az kap erről külön egy értesítést a Revolut applikáción keresztül.
0: És akkor most érdemes megnézni nekünk felhasználóknak a többi bank ajánlatát, mert hogy ők akkor elkezdték egy kicsit leporolni ezt a dolgot, és lefelé nyomni az árakat, tehát, de nem fog a bank nekem szólni, hogy rossz csomagba vagyok, nekem kell érdeklődni, hogy mehetek át egy másikba, ugye?
3: Hát, hogyha nagyon jó fej a tanácsadó, akkor szólhat, hogy rossz csomagba vagy, de nem ez a jellemző. Igen, szét kell nézni, hogy milyen banki ajánlatok vannak. Itt az egyik nagyon fontos, hogy legyünk őszinték magunkkal, hogy hogyan használjuk a bankszámlánkat, és ennek a szokásoknak megfelelő csomagot keressünk. Tehát, hogyha én egyébként utálom a Netbankot és a mobil applikációt, és mindent személyesen intézek, akkor ne olyan csomagot keresek, amit úgy hirdetnek, hogy digitálisak, ingyenes vagy olcsó.
2: Mik azok a főbb jellemzők, mik azok, amikkel reagál a többi bank erre az új, mint a Revolutnak a megjelenésére? Tehát jellemzően mik azok a költségek, amikből próbálnak most faragni?
3: Hát van egy masszív díjverseny, fogalmazzunk így. Eddig is voltak teljesen ingyenes bankszámlák. Hát lehetett olyan banki, tényleges klasszikus banki csomagot találni, amiért nem kellett fizetni se alapdíjat, se átutalásért, se készpénzfelvételért. Viszont itt voltak feltételek, ami jellemzően egy meghatározott összegű havi jóváírást akart, és voltak egy meddig kérdés, mert jellemzően 1-2-3 évig biztosították ezeket az akciókat. Azt mindenképpen látni lehet, hogy egyrészt a feltételek puhulnak. Tehát ma már minimálbér, vagy akár minimálbér alatti jóváírás mellett is lehet teljesen ingyenes csomagot találni, sőt, van olyan bank, ahol feltétel nélkül is. Ezek, ahol még mindig akciósan biztosítják ezeket, ezek is egyre hosszabbak. Már nem egy évig lesz nekem ingyenes, van, ahol már 2-3, sőt 5 évig is biztosítanak teljes díjmentességet. A másik, amit lehet látni, hogy ezek az akciók bizonyos tételekre gyakorlatilag megszűntek. És nem úgy szűntek meg, hogy visszavonták a bankok, hanem véglegesítették. Például az OTP banknak van egy kedvező árfolyamváltási lehetősége, ez akciósan volt eddig ingyenes, mostantól megkérdezték, hogy már nem akciósan ingyenes, hanem egyszerűen ingyenes.
0: Aha, tehát, hogy próbálnak tulajdonképpen a Revolutra reagálni. Arról van valami kimutatás, hogy mennyi ügyfelet cipkázott el a magyar piacról, vagy hogy hány százalék döntött úgy, hogy átmegy a Revoluthoz? Mert nyilván a bankok hát nem önszántokból reagálnak, hanem érzik ők is, hogy azért itt most egy erős versenytárs érkezett.
3: Hát a Revolut oldalán az szerepel, hogy 2,4 millió magyar ügyfele van. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon hány elsődleges klasszikus lakossági bankszámla van, az durván 7 millió. Tehát azért látható, hogy azért a jelentős a kitettsége már a Revolutnak, és hozzá kell tenni azért, hogy jelenleg azért még mindig inkább másodlagos számlaként használják a magyarok a Revolutot. Tehát van egy sima bankszámlájuk, és amellé van valamilyen egyéb megfontolásból Revolut csomagjuk, ez lehet a kedvező devizaváltás, lehetnek a befektetési lehetőségek, lehet a magasabb látra szóló kamat, tehát számos előnye lehet a Revolutnak, amiket másodlagos csomagként használják. Most, hogy jók telepet nyit a Revolut, olyan plusz dolgok is megjelentnek a Revolut palettáján, ami eddig nem volt, tehát a klasszikus bankoknál.
1: Mondjuk hitel?
3: Hitel még nem. Azt hozzátenném, a hitel még nem, de például a fizetést eddig, aki odakérte a Revolutra, az gyakorlatilag a munkaadója egy litván számlára utalt, ami lassabb volt, drágább volt, nem is minden munkaadó vállalta. Most már ez egy magyar számla lesz, sokkal egyszerűbb lesz. Működni fognak a csoportos beszedési megbízások. Tehát ilyen, hogyha valaki utalna Revolutról el valami miatt egy másik személy számlájára, ami nem revolutos, az mostantól a magyar fizetési rendszeren keresztül fog menni, akár azonnali fizetés, azonnali átutalás keretében. A Revolutra is sokkal könnyebben fog tudni utalni egy másik személy. Eddig ugye mindenki saját bankkártyáról töltötte fel a Revolutját, de mostantól mondjuk egy másik személy is könnyen tud egy sima klasszikus bankszámláról a Revolut számlára utalni, mert magyar utalásnak fog minősülni. Tehát ilyen típusú hátrányok eltűnnek a Revolutnál. Sajnos, vagy nem sajnos, ez kérdés, nyilván a személye válogatja, hitelt továbbra sem lehet a Revolutnál igényelni, illetve magyar fióktelepe sem lesz klasszikus bankfiókja a Revolutnak, tehát személyes ügyintézése sem lesz lehetőség.
0: Oké, ami nagyon fontos, hogy a NAV rálát, bocsánat, meg az MNB-t, ugye? Tehát ez, ebben most már ne reménykedjen senki, ennél ez most már egy kicsit nagyobb dolog.
3: Nagyobb dolog, de a NAV, és a NAV eddig is rálátott a Revolut számlákra, tehát ugye azért félreértés...
0: Az elejétől kezdve?
3: Nem feltétlenül az elejétől kezdve, de azért a Revolut az elmúlt időszakban már olyan nagy méretűre nőtt, hogy jó eséllyel jelentést tesz a NAV felé, csak maximum nem a tavaszi időszakban, hanem az ősziben. Tehát maximum utólagosan kaphattunk eddig bírságot, hogy a Revoluton mekkora összegeket tartottunk, és mi nem vallottuk be, mondjuk a kamatokat, hozamokat, nyereségeket.
0: Aha.
3: De eddig is kapott jelentést a NAV a Revoluttól, illetve egyébként a hasonló méretű egyéb ilyen neobank szolgáltatóktól is.
2: Mi a helyzet a vállalkozói számlákkal? Tehát, hogy azok lesznek, vagy vannak? Revon.
3: Hát a vállalkozói számlák vannak a Revoluton, igen, de hogy azoknak mi lesz a sorsa, arról én még nem láttam semmilyen típusú értesítést.
2: Hát ez tök jó egyébként.
0: De ez mindenképpen jó, hogy a hazai bankok kicsit kaptak egy erős konkurenciát, igen. Nem?
1: Most ugye az a kérdés még egyébként, bocsánat, hogy ugye eddig az ilyen nagyon kedves banki sztorik, azok akkor jöttek be, ha új ügyfél voltál. Most mi várható a bankok részéről? Az új, a régi ügyfelek is megkapják ezeket a kedvezményeket?
3: Van, igen, egyébként például a különböző akcióknak a meghosszabbítását, vagy a véglegesítését megkapják a megnévő ügyfelek is. Van egy bank, például a Granit Bank, aki teljes egészében, mondhatni, fintekre újra húzta a számlacsomagjait, idén májustól. Ott például a meglévő ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a régi csomagjaikban maradnak, de dönthetnek úgy is, hogy átváltanak valamelyik új csomagra, tehát elérhetővé válnak jellemzően ezek az új lehetőségek a meglévő ügyfelek számára is. Nyilván az ilyen számlanyításhoz kapcsolódó ajándékpénzek, amivel most a bankszektorban nagyon gyakran találkozhatunk, ezek nem lesznek elérhetők a meglévő ügyfeleknek továbbra sem, de az ilyen akciósabb kedvezményes díjak jellemzően igen. Illetve ugye nem csak díjakban versenyeznek a Revoluttal a bankok, hanem a különböző szolgáltatásaikat is próbálják modernizálni a Revolut díjat. Itt most nagyon szépen a Revolutot onnan ismerik, hogy kedvezményes árfolyamon lehet rajta váltani. Ma már számos bank is kínál ilyen lehetőséget, hogy kedvezményes árfolyamos váltás. A digitális kártyáknál is számos bank is már kínál, akár olyan bank is van, amelyik fizikai kártya nélkül is kínál digitális kártyát. A befektetési lehetőségeit, amit a Revolut kínál szintén, hogy könnyedén hozzá lehet férni egy applikáción keresztül, akár nemzetközi befektetéseket, még nem tudták teljesen lemásolni a bankok, itt még azért komoly a Revolut előnye, de itt is már lehet látni, hogy lépnek a bankok, nem csak az árban, hanem az elérhető szolgáltatások minőségében, szélességében is.
0: Nagyon köszi. Jó munkát, köszönjük szépen a gyors segítséget, köszönjük, jó munkát.
3: Köszönöm,
0: sziasztok. Köszi, csáó, Adjelen József, bankmonitor.hu elemzője. Érdemes akkor mindenkinek ráfirtatni azért a banki csomagjára. Van-e kedvező, mennyit vonnak, összehasonlítani ezeket, gyerekek? Itt most verseny van, úgyhogy a bank nem fog szólni magától, hogy...
2: Minden alkalommal odaállok a pulthoz, megkérdezem, hogy van esetleg egy kedvezőbb díszavágos
1: sütvág? És mindig mondják, hogy
0: Juliska, van. Nincs. Bemehetnék a pultba és ránézhetnék arra a monitorra, hogy mit mutat. Hát a villogott valami sárgán, amit önök nem hajlandó készülni. Hát a bank nem fog magától szólni, az egész biztos. Tehát ő nem fog neked jelezni, hogy figyelj, szarcsomagba
1: vagy. Pedig azt hiszem, hogy van ilyen szabályzás, hogy éves szinten kell tájékoztatni az ügyfelet, hogyha van kedvezőbb csomag. De hát
0: Szólni kell, mert nem önmaguk ellensége, persze. Igen, nem
2: kedves
0: fognak.
2: Júlia, túl sokat fizetnek.
0: Ők nagyon sokat fizetnek, nem szeretnék, hogy együtt fizessen.
2: Felesleges. Igen. Na, ennyi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Ó, már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
3: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
5: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. A Győrt fogadja a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. Elkezdődött ugyanis a program folytatásának kidolgozása. Erről beszélt Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecennek annak kapcsán, hogy folytatódott a virágoztás a városban. A napokban a vénkertben élők kaphattak ingyenesen egy nyári virág és balkon növény palántákat. Júniusig 125 ezer virág kerül a városlakókhoz. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják este 6-kor, a Hódos Imre rendezvény csarnokban. Délután is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de magas lehet az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista! Ez

itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

0: múlva játszani fogom, ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim!

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely. Szuper szombat délelőttet kívánok mindenkinek. A Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt egy nappal hangolódunk a bulira. A Rádió 1 kedvenc zenéi szólnak a következő zenei órában is. 24. lett ezen a héten Charles Felix Jan és a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gergely.

0: részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
2: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Zárva lesznek a boltok vasárnap és hétfőn. Marad a napos idő térségünkben. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Pünköst hétfőig több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok vasárnap és hétfőn zárva lesznek. Holnap és holnap után azonban nyitva lesznek többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Viszont nyitva tartanak még az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak. Erről további információt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találnak. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora a Helyi Televíziók Országos Egyesületének helyi értékdíj pályázatán magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Az első, Jovana Jovovicsot, a DVSC Scheffler kézilabdázóját bemutató rész a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma lett. Délután is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de magas lehet az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Feld, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Lesz majd élő közvetítés természetesen a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és lehet majd nézni minket webben, applikációnkon, a weboldalunkon és a YouTube-on is. Addig is egész hétvégén készítünk

0: 90, és folytatom a jó hangulatot.
1: Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász G.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Robbanás történt a Moltiszaújvárosi üzemében. Fejlődik a szepesi városrész. Keleti rangadóvár a Deac foci csapatára. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A Debreceni Önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a Tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Egymást érik a hosszú hétvégék májusban, ilyenkor pedig sokan indulnak több napos pihenésre. Debrecenben már most jelentős a vendégforgalom. A termális élményfürdők mellett a szállodák is csak nem megteltek pünkösdre. A vendégek többsége belföldről érkezik. A szolgáltatók külön programokkal és gasztronómiai kínálattal készülnek az ünnepi időszakra. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül vasárnap délután 5-kor a Deac sportkampuszon. Délután is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de magas lehet az UV-sugárzás. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

itt a Daily Mix a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Nagyon kellemes, hosszú hétvégét kívánok önöknek. 2026. május 23-a pontos dátum, szombat van. Jó étvágyat, ha most ebédelnek. Én is megérkeztem, becsücsentem, illetve beálltam ide a stúdióba, a DJ pultba, hiszen az első órában mixelem önöknek a legnagyobb kedvenceket, utána pedig indítom Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráját. Ne felejtjék, holnap vasárnap jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál, szemezgetünk majd a fellépők közül, és közben pedig hallgatjuk az igazi mai slágereket. SMS Viber számunk egyébként 0620 95 95 95. Jöhetnek az utak híreim, és jöhet Lady Gaga, ez már a The Dead Dance itt a Daily Mix.

tekintés felett jár a YouTube-on. Óriási gratula természetesen, nézzék majd meg. Most viszont egy újabb igazi mai slágert pörgetek itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ez már Ed Sheeran, és a jó híre egy jó dal, jön az Azizam.

Daily Mixben azért foglalkozzunk azzal, hogy holnap ugye pünkösd vasárnap lesz a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, aminek az egyik nagy sztár fellépője a Switch Disco. Hát kevesen tudják egyébként, hogy a csapat egyik legismertebb trükkje élőben az, hogy a srácok előre nem egyeztetett mashupokat is képesek összerakni a színpadon. A duó annyira rutinos a tempók és hangnemek felismerésében, hogy gyakran a közönség reakciói alapján dönti el, hogy melyik két számot úsztatják egymásra, és sokszor ezekből születnek a legnagyobb pillanatok. A menedzserük szerint volt olyan bulin, ahol egy teljesen spontán mashup hát annyira betalált, hogy utána hetekig kérték tőlük a TikTokon, pedig addig soha nem is létezett stúdió verziója. Holnap ezt élőben is bebizonyítják a Nagy Rádió 1-es szülinapi fesztiválon, ugye a Budapest Parkban, és szerintem ez a dal is fel fog csendülni. Ella Hendersonnal és Robert Miles-szal közösen már is érkezik a React, itt a Rádió 1-en.

szombaton a Rádió 1-en a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Május 23-án jönnek az ünnepeltek, a Dezső nevűeket lehet megköszönteni. Ez egy latin névből származik, aminek a kicsinyítő képzés formája a Dezső. A jelentése kívánt óhajtott gyermek. Itt vannak még a Vilmosok és a Renáták, valamint a szülinaposok, úgyhogy így egyben köszöntöm önöket, és kívánok nagyon sokat és boldogat, méghozzá David Guetta és a One Republic közös dalával. A Daily Mixben ez már az I Don't Wanna Wait a Rádió 1-en. Let's make tonight.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 23-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert hallják.
2: 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést, légiúton és közúton kórházba szállították a sérülteket, egy sérültet légiúton az sérüléssel a Honvéd kórházba szállították.
1: A debreceni önkormányzat közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Ebben azt írták, a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik, a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Újabb 3 évre készül a zöld kódex. Elkezdődött ugyanis a program folytatásának kidolgozása. Erről beszélt Papp László polgármester a Médiacentrum Debrecennek annak kapcsán, hogy folytatódott a virágosztás a városban.
3: Nagyon sok elem elkészült, a szivakfa program, a fásítási program, az iparterületekhez kapcsolódó zöld programok, a környezettudatos ipar működéséhez kapcsolódó programelemek közül a szürke víz kivitelezése is zajlik, és hát az olyan közösségteremtő és közösségépítő akciók, mint a Virágos Debrecen a mozgalom, az is nagyon-nagyon fontos része ennek a programnak. És
1: a napokban egyébként a fénykertben élők kaphattak ingyenesen egy nyári virág és balkon növény palántákat. Júniusig 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Újabb szakaszához érkezett a Szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. Erről Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető beszélt.
4: A tavaly ősszel télején befejeződött munkálatok következő üteme kezdődött május 20-án. Ez 2 ütemben fog ebben az évben megvalósulni. Most a külterületi rész Szepesnél ez május 20-tól július 20-ig fog majd tartani, a következően pedig július 20-tól szeptember 20-ig.
1: A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Debrecenben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás. Ez többek között az oktatási és ismeretterjesztő intézmények, a nagyvállalatok és a városvezetés együttműködésének köszönhető. Az Agora Tudományos Élmény Központ a robotika, az informatika és a mérnöki tudományok területén dolgozik együtt a városban működő cégekkel, hogy támogassák a tehetséges fiatalokat. Borbéné Bacsó Viktóriát, az Agora ügyvezetőjét hallják.
5: Közösen működtetünk az Emerson NI-jal egy VACS elnevezésű középiskolásoknak szóló pályorientációs programot, ahol 10. osztályosokat különböző mérnöki tudományokra tanítunk, és ebben több cég is segítségünkre van, a Deal és a Sensilion szakemberei is csatlakoznak ehhez.
1: Az ügyvezető szerint ez a program azért jó a diákok számára, mert céges környezetben tapasztalhatják meg, hogy milyen a mérnöki munka. Egymást érik a hosszú hétvégék májusban. Ilyenkor pedig sokan indulnak több napos pihenésre. Debrecenben már most jelentős a vendégforgalom. A termális élményfürdők mellett a szállodák is csak nem megteltek pünkösdre. Fazekas Lajost, az Aquaticum Debrecen igazgatóját hallják.
6: Hagyományosan a pünkösdi hosszú hétvége mindig jó foglalásokat eredményez, azt gondolom nem csak nálunk, hanem valamennyi debreceni szállodába. Péntek kora délutántól várjuk a vendégek első hullámát. Van, aki 2 éjszakára, van, aki 3 éjszakára jön.
1: A vendégek többsége egyébként belföldről érkezik. A szolgáltatók külön programokkal és gasztronómiai kínálattal készülnek az ünnepi időszakra. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan vásárlói járatok nem közlekednek. További részletek a DKV honlapján. 3. helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora. A Helyi Televíziók Országos Egyesületének helyi értékdíj pályázatán, magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Péter Szabolcs szerkesztő műsorvezetőt hallják.
7: Nyilván ez a cégnek is egy visszaigazolás, hogy jó úton haladunk, de valójában nekem a leginkább az számít, hogy azok a vendégek, akik szerepelnek a műsorban, ők hogy érezték magukat, illetve hogy például a nézettségünk milyen, ezeknek azért elég erős nézettsége van, legalábbis helyi szinten.
1: Az Alföldön kívüliek első epizódját már több mint 107 ezeren látták. Jelenleg ez a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma. Idei utolsó hazai bajnokját vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
8: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
1: A mérkőzést vasárnap este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvény csarnokban. Kikapott a Deac a férfi kézilabda NB1 B29. Fordulójában pénteken. A debreceni egyetem együttese 37-34-es vereséget szenvedett a Ferencváros U21-es csapata ellen idegenben. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára vasárnap. A 30. fordulóban a debreceni egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
9: Úgy kell készülni, mint ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd, amikor itt lesznek a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az NB2-be jutásért is játszhat. A meccs vasárnap délután 5-től lesz a Deac Sportcampuson. Nem tudott nyerni a DVSM Mastergood a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában pénteken. A 12. fordulóban a debreceniek 11-7-re kikaptak az Újpest vendégeként. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futsal NB1-ben a Deac számára vasárnap. A döntő második meccsén a debreceni egyetem együttese a testnevelési egyetem vendége lesz délután 3-kor a Koltai Jenő sportközpontban.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
10: Rádió
0: A Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel, mi

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, tessenek vigyázni, az ajtók záródnak, a Daily Mix itt ér véget, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Lady Gaga érkezik, aki varázsol szó szerint, ez lesz ugyanis a Rádió Egyen, az Abrakadabra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Különleges programokkal, családi élményekkel és esti kikapcsolódással várja vendégeit a hosszú hétvégén az Aquaticum. Május 23-a és 25-e között a fürdőkomplexum minden korosztály számára tartogat feltöltődést és szórakozást. A mai nap spa szombattal indul, ahol a vendégek különleges esti hangulatban élvezhetik a termál fürdőzés élményét. Vasárnap a családoké lesz a főszerep a mediterrán élményfürdő területén. A családi csobbanós csata és az Aqua Kids animáció izgalmas, játékos programokkal készül a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Hétfőn pedig hosszabbított nyitvatartással várja vendégeit a Sauna Világ. Vidám élményeket kínál a Zsuzsi Erdei Vasút vasárnap a közelgő gyermeknap alkalmából. A kisvonat 9 óra 30-kor indul majd a Rújter utcai állomásról 3-as hegyaljára, ahol lesz egyebek mellett pusztakocsikázás, erdei túra, kézműves vásár és akvamanó parti is. Részletek és regisztráció a DKV honlapján. Színes programoknak ad otthont a hajdúszoboszlói Szent István Park a pünkösdi hétvégén. Vasárnap a technika és a történelem rajongóit várja a második hajdúszoboszlói veterán kiállítás. A park területén gondosan karbantartott veterán autók, klasszikus motorok és retro kerékpárok sorakoznak majd fel. Mindemellett a vásári forgatagon finom falatok és kézműves portékák várják a sétálókat. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják este 6-kor a Hódos Imre rendezvény csarnokban.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a hosszú hétvége, és a szombat délután, május 23-án elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Holnap pedig ugye 24-e pünkösd vasárnap jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, aminek az egyik sztár fellépője Sam Felt lesz, az egyik legzöldebb DJ a világon, ugyanis minden turnéja után kiszámolja a fellépési karbonlábnyomát, és fákat ültet, hogy semleges a kibocsátást. A Heartfelt Foundation nevű saját alapítványa eddig több mint 1 millió fa ültetését támogatta világszerte. A menedzsere szerint egyébként gyakran mondja, ha már ennyi embernek adunk energiát a zenével, adjunk vissza valamit a bolygónak is. Követendő a példa, jön az új dal, a Memories, itt a Rádió 1-en.
1: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1.
1: Rádió 1.
0: Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjék, hogy a pünkösdi hétvégén ugye megváltozik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. A mai napon szombati, holnap május 24-én és 25-én pedig vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Holnap május 24-én, aztán május 25-én az Osan vásárlói járatok nem közlekednek, erről ne feledkezzenek meg. Köszönöm szépen, balesetmenteset mindenkinek itt a Rádió 1-en Fastboy segítségével. Jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában, a Good Life.

0: 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az időjárásunkat. Hát kérem szépen, melegszik az idő, ez mindenképpen jó hír, legalábbis egy darabig. Holnap vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, és olyan 25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, éjjel pedig olyan 10-11 fokot mérhetünk. A szél viszont továbbra is élénk marad, csapadék nem valószínű, és számottevő front hatás sem terheli a szervezetünket. Köszönöm szépen a figyelmüket, mi is megyünk tovább méghozzá Alex Warren dalával. Jön az Ordinary, itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát remélem mindenki készül már holnap pünkösd vasárnap május 24-én jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, és velünk lesznek a Switch diszkós srácok is. Az egyik legkülönlegesebb szokásuk, képzeljék el, hogy minden fellépés előtt ilyen saját mini tesztbulit tartanak, de nem a backstage-ben, hanem a hotelben vagy az öltözőben. Ilyenkor 5-6 vadonatúj mashup ötletet játszanak le egymásnak, és csak azt viszik be az esti szedbe, amelyiknél mindketten ugyanabban a másodpercben vágják rá, hogy ez bizony működni fog. A menedzserük szerint ez a gyors, ösztönös döntés az oka annak, hogy a Switch diszkó szettjei mindig frissnek és spontánnak hatnak. Sokszor olyan mashup kerül a színpadra, ami néhány órával korábban még nem is létezett. Holnap tehát, május 24-én vasárnap a Switch diszkó is érkezik a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztiválra a Budapest Parkba. Készüljenek, én pedig búcsúzom, Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk holnap délben itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, és hát természetesen itt a búcsúdalom, az emlegetett Switch diszkó és Félix egykori nagy slágere, ez már az iPhone Gio Rádió 1-en.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Robbanás történt a Moltiszaúj városi üzemében. Utcanevekről dönthet a közgyűlés. Változik a parkolási rend hétfőn Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Robbanás történt péntek reggel a Moltiszaúj városi üzemében. Egy karbantartás alatt álló telepegységben csővezeték robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen pedig kórházba kerültek. Négy sérültet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának égési centrumába szállítottak. A debreceni önkormányzat közleménye szerint a város lakosságának egészségét nem veszélyeztetik a tiszaújvárosi ipari katasztrófa légszennyezési következményei. Csütörtöki ülésén a debreceni közgyűlés utcanevekről fog dönteni. A Bellegelőkert település részen a Zádor utcából kiágazó Z alakú útszakasz közterületi szakasza a Friss utcanevet kaphatja. A Kisegyesi utat és a Kunhalom utcát összekötő utcát a Nagy Sándor telepváros rész keleti részén a városrész 19. századi tégla és cserépetőinek emlékére Cserépető utcának nevezhetik el. A további utcanevekről részletesebben a Dehíren olvashatnak.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Változik a parkolási rend Debrecenben május 25-én pünköst hétfőn. A DV Parking közleménye szerint a felszíni parkolás díjmentes lesz, viszont a mélygarázsokban, illetve a Lomnic utcai zónán belül a Kerekestelepi fürdőnél ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. A DV Parking ügyfélszolgálata pünköst hétfőn zárva tart. Legközelebb kedden 8 órától várja újra a lakosságot. A nap hátralevő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

0: gyerekkori témaköre alig, hanem a dinoszauruszok lenne, mert hogy az első munkája 8 évesen az volt, hogy önkéntes idegenvezető volt egy dinoszaurusz múzeumban. Sam Felttel is együtt bulizunk most vasárnap a Budapest Barban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

Rexa és a New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, és azért is érdemes egyébként ellátogatni holnap a Budapest Parkban, mert egyszerre az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, azért ilyen ritkán van. Tényleg mindenki ott lesz, a nemzetközi sztárjaink mellett természetesen. Érkezik hozzánk Sam Fett, a Switch Disco, Cyril, Accent, Tóta Big Élel, aztán jönnek a Rádió 1-es DJ-k is. Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van minden fontos info.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timbersports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: That's what I really want.
1: I want.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hogyha valaki most felítja össze a ruhatárát, Rádió 1, és a holnapi napra segítek, egy picit meleg lesz, nagyon meleg. Este 8-ra is olyan 27 fokot mondanak. Egyébként 8:30 előtt pár perccel megy majd le a nap, akkor lesz épp a színpadon a Switch Disco, azt néztem. A Szeregálil és Cyril érkeznek majd, egyébként a teljes line-up, a teljes fellépő lista ott van a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon is.

0: Dualipa, Don't Start Now. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek holnap megelevenednek a Budapest Parkban, itt Budapesten, mert hogy jön a várva várt Rádió Egy születésnapi fesztivál, jönnek a sztár fellépők, ahogy ez minden évben lenni szokott, Cyril, hát olyan jól érezte magát tavaly nálunk, hogy ellátogat újra, Accent, Swiss Disco, Sam Felt, a Holland Star DJ, és hát persze jönnek a Rádió Egy lemezlovasai is, All Star, mindenki, tényleg a diszkosi csapata, World Is My Radio Show, és Kuki is természetesen. Accent szerintem holnap elhozza ezt a dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász G.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Belt és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio
1: 1. Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Fejlődik a szepesi városrész. Megkezdődik a Harsona utca felújítása. Keleti rangadóvár a Deac foci csapatára. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb szakaszához érkezett a szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A kivitelező az érintett lakosok számára ingyenesen biztosítja a vármegyei autópálya matricát a munkálatok idejére. Május 26-án megkezdődik a Harsona utca nagyfelületű útfelújítása Debrecenben, amely az időjárás függvényében várhatóan néhány hétig tart majd. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Széles Diana alpolgármester. Az önkormányzat a szakasz rendbetételével a biztonságosabb közlekedést kívánja biztosítani az ott dolgozók és az arra közlekedők számára. Harmadik helyezést ért el a Médiacentrum Debrecen Alföldön kívüliek című műsora. A helyi televíziók országos egyesületének helyi értékdíj pályázatán magazin műsorszámban. Az adásban olyan külföldieket mutatnak be, akik évek óta a térségben élnek. Az első, Jovana Jovovicsot, a DVSC Scheffler kézilabdázóját bemutató rész a Dehír YouTube csatornájának legnézettebb tartalma lett. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül vasárnap délután 5-kor a Deac sportkampuszon. A nap hátralevő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Kismert, és most egy Tropical DJ a folytatásban. Kaigo. Egy olyan DJ érkezik egyébként hozzánk holnap a Budapest Parkban, egyenesen Hollandiából, Sam Felt, aki a Future Tropical stílus egyik nagy úttörője. Ez tulajdonképpen egy ilyen alműfaj a Tropical House-nak, kicsit a Future

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ezek az igazi mai slágerek holnap a Budapest Parkban megelevenednek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Jelenállás szerint nagyon-nagyon klassz időben, ilyen igazi koranyári melegben fogunk együtt bulizni, most tényleg nem sokára. Szemfel, Cyril, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, Rádió 1-es DJ-k is jönnek, és az a Szemfelt, aki annak idején nagyon rossz volt matekból, de cserébe 5 nyelven is beszél. Nem lehet az ember mindenben professzionális, a zenékben viszont nagyon is az, többször ott volt már a DJ Mag Top 100-ban, vagyis a világ 100 legjobb DJ-je között.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a dalkéréseket pedig ma Király Tamás várja. Kuki helyett Király Weekend Show lesz, ezt is mondhatnám 5 óra után. Nem maradhat el természetesen a mix, az élő mix, 5 és 6 óra között aztán jön az élő kívánságműsor, és ugye Kuki nyitja majd a holnap délutánunkat is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ez most már hagyomány. Aztán közvetlenül utána Lotfi Begi, a Disco Sheet, Accent, Tóth Abigail, Metzger Viki érkezik, és felsorolom, Szemfelt, Jamina, Swiss Disco, Regálili, Cyril, de minden az események kapcsolatos tudnivaló

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Márti, mivel kérdezted, írom, hogy mi Győrből érkezünk holnap a Budapest Parkba. Zita, Zsuzsi, hát akkor nem sokára találkozunk.

0: csak igazi mai sláger megy, Tamás közlekedési infóját olvasom. Hello, talán fontos lehet 441-es úton Ceglédnél történt baleset, a 2-es kilométernél félpályán halad, ha minden igaz, még mindig a forgalom. Köszönjük szépen, 0620-311-111 az elérhetőségünk. Kámrád barátunk pedig nem sokára berobban az éterben ezzel a dallal.
1: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Május 26-án megkezdődik a Halsona utca nagyfelületű útfelújítása Debrecenben, amely az időjárás függvényében várhatóan néhány hétig tart majd. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. Változik a parkolási rend Debrecenben május 25-én pünköst hétfőn. A DV Parking közleménye szerint a felszíni parkolás díjmentes lesz, viszont a mélygarázsokban, illetve a Lomnic utcai zónán belül a kerekestelepi fürdőnél ünnepnapokon is díjköteles a parkolás. Holnap sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél öt előtt járunk egy kicsivel. Hát Rádió 1-esek, holnap ilyenkor már majdnem elkezdődik az élő közvetítése a Rádió 1 születésnapi fesztiválnak. Már ott lesz mindenki a helyszínen. Ilyenkor már kapunyítás utáni pillanatokban leszünk. Nagyon-nagyon elszaladt az idő. Kuki nyitja majd egyébként a délutánt, aztán érkezik Lotfi Begi, a Disco Sheet, Accent, Tóta Bigiel, Metzger Viki, Sam Felt, Jamina, a Swiss Disco, Regan, Lili és Cyril. Ő este 9 előtt lép egy picivel a színpadra. Aztán persze az After Party-n az összes Rádió 1-es DJ-vel találkozni lehet majd. Most egy kis Tropical House Dance Pop a folytatásban, főleg amerikai produkciós csapattal készült a holland DJ, Sam Feldala, a Stronger, a vokalista pedig a magyar származású énekesnő, Kesha. Hozom már is!
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
2: I find my way through the darkness.

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: írja fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítani!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

adásba kerüljenek a hallgatók, úgyhogy van egy ajánlatom. Rádió 1-esek. Most írjon mindenki SMS-t, aki szeretne dalt kérni. 0620 311 111, és az első 5 SMS-ezőt visszahívja a Király Tamás. Hát ezt még el kell mondjam neki is.

hallottam, M7-es, 40-es kilométernél legalább 5 kilométer a torlódás. Annyival egészítetted ki, hogy egy személyautóban ment egy kis furgon. Ajajaj, nem jó ezt látni. Indul a Before Party Show Király Tamással, élő kívánság műsor is lesz. Én Kismerti pedig holnap érkezik.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
4: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
5: Ez itt Texas, drágám.
4: Új föld.
6: Jó lesz itt élni, nem igaz?
5: Majd teszünk róla.
4: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
4: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
5: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
6: A béke még odébb van.
4: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombaton a sárga barac kilója csak 1399 forint, a magyar főzőtök kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
12: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
13: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50.000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
14: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
15: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
16: Mindenhol ott vagyunk.
15: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
15: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Csütörtöki ülésén a debreceni közgyűlés utcanevekről fog dönteni. Többek között a Bellegelőkert település részen, a Zádor utcából kiágazó Z alakú útszakasz közterületi szakasza a Friss utcanevet kaphatja. A további utcanevekről a De Híren olvashatnak. Pünköst hétfőig több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok vasárnap és hétfőn zárva lesznek. Holnap és hónap után azonban nyitva lesznek többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Holnap sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. Reggel 20, napközben 27 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Before Party Show Cookie Mixével egészen 6 óráig rengeteg az üzenet. Sziasztok! A grill kész, a fröccs kiöntve, a Mix Max hangerőn, bírom ezt a hosszú hétvégét, nincs aláírva, de adom ezt, és hát nálunk is mondanám, hogy ez van, de se grill, se fröccs itt a stúdióban, de a Mix Max hangerőn. Sziasztok! Nagyon rendben van a mix, mi a Balcsin vagyunk ma, holnap 4 körül indulunk Pestre, a bulitokra már nagyon várjuk, ez pedig Dalitól jött. Azt jól teszitek be, lehet, hogy egy picit 4 előtt érdemes elindulni, mert 5-kor már kezdünk, méghozzá azzal a Kukival, aki ma igazoltam van távol, holnap ugyanis ő nyitja a Rádió egy születésnapi fesztivál kapuit. A mixében viszont már is jön az az előadó, akit Magyarországon sokan Bob Sinclairnek mondanak, pedig ő Bob Sinclair.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Before Party Show egészen 6 óráig, 6-tól viszont jön az élő kívánság műsor, amiben várom a kéréseket, 0620-311-111. Kuki ugye ma nincs, mixet viszont készített, holnap viszont lesz, 17.30-ig a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán, pont kb. Ilyenkor lesz a váltás, mert hogy utána Lotfi Beggy érkezik majd a diszkósit, és fél hét előtt egy picivel már Accent és Tóth Abigail a színpadon. Egy olyan este lesz holnap, amikor az összes Rádió 1 DJ egy este egy helyszínen ott lesz. Ez tulajdonképpen egyetlen egy alkalommal van minden évben. Hát már csak ezért is nagy lesz. Hát emellett pedig ugye ne felejtsük el a világsztárokat. Samfeld, a Swiss Disco és Cyril is érkezik. Ők is velünk buliznak majd holnap délután 5 órától. A bulit egyébként minden Rádió 1-es frekvencián közvetítjük, de azért az ott lesz az igazi. Na, most viszont folytassuk a mixet, méghozzá egy elképesztően jó aktuális kedvenccel. Bibi Rex ugyanis egy Faithless dal dolgozott fel, és szerintem hibátlan lett. Ez az igazi mai sláger, a New Religion itt a Rádió 1-en Cookie Mixében, a Before Party Show-ban.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap ilyenkor már a diszkós itt készülődik, hogy leváltsa Lótfi Begit a rádió egy születésnapi fesztivál nagy színpadán. Én viszont most készülök, méghozzá a kívánság műsorra. 0620-311-111 a számunk. Pár percen belül indítom a két órás élő kívánság műsort. Az már biztos, hogy elsőként Lói és a Get Lucky érkezik. De mi legyen a többi? Na ezt kell most nekem elmondani, telefonon, Viberen vagy SMS-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődi, közel 50 000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
3: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
4: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről! Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
5: Mindenhol ott vagyunk.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
7: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb szakaszához érkezett a Szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan-vásárlói járatok nem közlekednek. További részletek a DKV honlapján. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják este 6-kor, a Hódos Imre rendezvény csarnokban.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ez már a két órás élő kívánságműsor. Kellemes délutánt, és hát szinte mondhatom, hogy jó nyarat. Még addig van egy hét, de az időjárásban már abszolút itt van a mikrofonnál Király Tamás. A vonalban pedig Zsoca, ő kéri az első dalt, éppen úton van. Szia, mit teltek érted?
1: Szervusz, üdvözöllek, egy számot szeretnék küldeni.
0: Szervusz, üdvözöllek! Méghozzá egy milyen jó számot szeretnél küldeni a holnapi egyik sztár fellépő párosunk, Tóth Abigail és Accent, és a Sugar Daddy. Erre szerinted nagyot fogunk bulizni holnap?
1: Biztos vagyok benne!
0: Hát annál is inkább, hogy az előbb még adások kívül megbeszéltük, hogy te is ott leszel a születésnapi fesztiválon, akkor erre hangolódunk most közösen. Köszi, hogy itt vagy velünk! Ciao.
1: Ciao.
0: És az már csak hava tortán, hogy holnap szinte pont ilyenkor fog elhangozni ez a dal, fél hét előtt egy picivel a színpadon, Accent és Tóth Abigail holnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Az M1-esen nagyon nem jó a helyzet, a terelések miatt eleve nagy a dugó, meg a nagy forgalom miatt, viszont többen írták, többek között Kata is, hogy baleset is van. Sziasztok! Budapest felé az M1-esen nagy, több kilométeres terelés, közepén 5 autó karambolozott a baloldali terelcsában. Vigyázzon mindenki magára. Köszönjük, Kata, az infót. Én még annyival egészíteném ki, hogy ez Bicskénél a 36-os kilométernél van. Jó utat, vigyázzunk! Közben pedig türelmesen várakozik Pali a vonalban Sopronból. Szia!
1: Hello, egy számot szeretnék kérni.
0: Eddig jók vagyunk, mi legyen az?
1: Egy Sirántól szeretném az Azizamot kérni.
0: Hát így meg különösen jók vagyunk, óriási kedvenc. Már indítom is a Rádió 1-en. Köszi, hogy csörögtél. Ciao!

0: az élő kívánság műsorban. Holnap ilyenkor, 6:30 pedig a színpadunkon Accent és Tóth Abigail, a backstage-ben már ott lesz DJ Metzger Viki, mert ő az, aki majd váltja őket. Nagyon bulizunk holnap, most meg mindjárt hozom Lady Gagát. Köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Szia, szia!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy az élő kívánság műsor száma 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
2: Jó napot kívánok! Hirdetést szeretnék föltenni.
1: Na tessék, miben segíthetünk? Figyelek.
2: Kiskunfélyházán szeretnék kanapét szerezni.
1: Mármint, hogy kanapét.
2: Így van.
1: Aha, hát nem pont ilyen hirdetések szoktak pörögni nálunk, de figyelj, én segítek, ahol tudok. Mondd, milyen kanapét szeretnétek?
2: Hát, akármilyet. Azért jó állapotban legyen, és nem drágán.
1: Aha, jó, tehát akinek van Kiskunfélegyházan eladó kanapéja jó állapotban, nem drágán, azok hívhatnak titeket.
2: Így van.
1: Vagy hívjanak minket, és akkor összekötjük, jó?
2: Így van, köszönöm szépen.
1: Mindenbe segítünk, és figyelj, ha már egy kívánságműsort hívtál, esetleg egy dal kér, is érdekel?
2: Egy dal? Persze.
1: Na, csapjunk bele.
2: Legyen rész.
1: Legyen. Hát remélem, ilyen könnyű lesz kanapét is szerezni neked, még a neved áruld el.
2: Kovács Koppány vagyok.
1: Koppány. Kiskunfélegyházán kanapé, valakinek van eladó, csörögjön. Ciao.
2: Ciao.
1: Úgy is mondhatnám, hogy Where is my kanapé, Koppánynak és Where is my husband, ugyancsak Koppánynak, Raytől az igazi mai sláger. Itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, aki a kiskunfélegyházi kanapé sztori miatt aggódik, jelzem már egy jelentkező van, de hogyha valaki ajánlana, vagy eladna kanapét, akkor csörögjön. Itt van velünk Katalin és Szia, én Kata vagyok Veszprém Varsányból, a kislányomnak Fruzsirának szeretnék kérni egy igazi mai slágert Kámrától, a Be Mine-ot, éppen partiznak a barátnőjével, és küldeném Fruzsinak, Lillának és Ákosnak. A következő

0: ez lesz az első dal a kívánság műsor második órájából, a többit viszont tessék eldönteni 0620-311-111. Most pedig mutatom, hogy Balázsék kedden mivel készülnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul

0: címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 20 éves a debreceni Farmixáruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődíj, közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Újabb szakaszához érkezett a Szepesi városrész fejlesztése. Folytatódik ugyanis a közműhálózat és az úthálózat korszerűsítése. A beruházás miatt ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. A pünkösdi hétvégén változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedési rendje. Május 24-én és 25-én vasárnap ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a járatok. Vasárnap és hétfőn az Osan-vásárlói járatok nem közlekednek. További részletek a DKV honlapján. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben vasárnap. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják este 6-kor, a Hódos Imre rendezvény csarnokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Rádió egy születésnapi fesztivál már csak 22 óra is indul. Most viszont a kívánság műsor második óráját kezdjük. A számunk 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok. Téged hogy hívnak? Honnan csörögtél?
1: Hello, szia, Sanya vagy Püspökörányból.
0: Szia!
1: Holnap megyünk el a születésnapi bulira párommal.
0: Na, ennek örülök, és holnap nem lesz akkora szél nálunk, mint amekkora most nálad van. Kit vársz a legjobban?
1: Kukit és Szentfeldet.
0: Na, akkor annyit csúgok neked, hogy Kuki 5 órakor kezd a lemezjátszók mögött, Szentfeld pedig 7-kor. Na de, holnap bulizunk, most viszont nézzük, hogy mivel folytassuk, mit szeretnél kérni.
1: Hezbollyt szeretném kérni.
0: Már indítom is, köszi, hogy csörögtél, holnap pedig várunk. Szia!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rengeteg az üzenet, sziasztok! Mi már a holnapi születésnapi fesztiválra alapozunk. Jön velünk Niki barátnőm, aki halka jegyzem meg, pont úgy néz ki, mint Dua Lipa és pasit keres. Ho-ho-ho-ho-ho. Mi most a Tündalájt szopra bulizzuk a legnagyobbakat, ha lehet, akkor ezt pörges le. Köszi, Delisztől jött ez az üzenet. Hát holnap várunk titeket, holnap ilyenkor egyébként pont Sam Feldmixire fogunk óriásit bulizni a rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legkülönfélébb üzenetek, jönnek 0623111111. Sziasztok, én a rajzművészeknek kérnék egy zenét. Oké. Sziasztok, holnapra nagy bulizást mindenkinek, ott leszünk mi is, addig viszont pihenést kép, hallgatunk titeket most a jacuzziból. Fú, de nagy világ van. Kérnék a csapatnak egy pörgős slágert Ray Daltontól, grillezéshez, unózáshoz. Lilla, Flávi, Attila és Imi. Intézem és nézzük, ki van a vonalban. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Zoli vagyok és a Ray Daltont szeretném kérni.
0: Honnan csörögtél?
1: Miskolcról, itt vagyok kint a telken, a rokonjaimmal, unokatesókkal, nagymamámmal.
0: De akkor jól gondolom, nem dolgoztok, bulisztok.
1: Nem, igen, sütögetünk, itt bulizunk.
0: Az de rendben van. Hát akkor emellé itt az igazi mai sláger, Ray Dalton és a Blood Running. Itt a Rádió egy élő kívánság műsorában.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még van egy pici idő az élő kívánság műsorból, és rengeteg az üzenet. Sziasztok, én Tibi vagyok. Szeretnék üzenni Katinak, online ismertük meg egymást, most hétvégén lett volna az első találkozásunk, de dolgoznia kellett, kitartást szeretnék neki kívánni, és nagyon várom, hogy találkozunk. De cuki ez, szurkolok nektek! Remélem, hogy jól alakul majd. Sziasztok, szeretnék kérni egy igazi mai slágert Miles Smith-től, és a családomnak szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Na hát akkor ezzel folytatjuk most. Holnap pedig délután 5 órától startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Ezekben a percekben egyébként majd Jomina lesz a színpadon, aztán még a Swish Disco, Regán Lili és Cyril is a nagy színpadon, de az összes Rádió 1 DJ ott lesz egy este, holnap. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és persze, hogy az a diszkósit is, akik 8 órától érkeznek, 9-től pedig tartom ma is a World is My Radio Show, holnap pedig találkozunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Király Tamást hallottátok, további szép napot, vagy most már kellemes estét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú.

0: Discos Shit. Disco Shit. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Ladies and gentlemen, madame, herman, admeső, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Discos Shit Radio, a Rádió Egyen csak igazi mai sláger, megy még mindig Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
2: Mondjuk tegnap ott volt Turkevén, és köszönjük Turkevének és környékének mindenki, aki ellátogatott a fesztiválra. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és megyünk előre. A mai nap kérem szépen Vonyarc, Vashegyen van a sor, bár én félig meddig itt vagyok, meg nem vagyok, mert hogy este 8 és 10 óra között egyébként már játszom Balatonfűzfön.
1: És azt se tessék elfelejteni, hogy holnap pedig, ugyebár itt a fővárosban, a Budapest Parkban Rádió 1-es fesztivál, és tök biztos, hogy az a zene, amivel most mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk, fel fog csendülni a Parkban. Ed Sheeran lemezével indul a ma esti Discos Shit Radio Show, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger meg.

0: és magánrendezvényeket is csinálunk, sőt, céges bulikat is, mert hogy arra is lehet minket rendelni, úgyhogy ha valaki szeretne diszkosítani egy jó céges bulira vagy magánrendezvényre, nyugodtan forduljon bármelyikünkhöz.
1: Sőt, mi több, ebben a hónapban ugyebár rekord hónapunk van, 5 darab diszkosít aktivizáció, az utolsó május 31-én vasárnap Pátyol lesz, ahol a világbajnok második helyezett Balázs Attila által elkészített kreált diszkosít pizzát lehet megkóstolni. Az első 150 vendég, aki érkezik, kap egy ajándékszelet pizzát ebből a diszkosít pizzából. Most pedig megyünk tovább, és megint egy saját a háttérben a Nai Roberto Vini.

0: tavalyi PG-vel. Hétfőn itt volt a világbajnoki második pizzakész, ő már nem először egyébként a diszkusi történetében, hiszen egyszer már hozott nagyon finom pizzákat. Én emlékszem, a Stranger Things-es milyen jó volt akkoriban, és most is nagyon jó volt hétfőn, amiket hozott, de diszkusi pizza lesz, ugye, és Hanvai PG beszélt már az előbb erről, május 31-én vasárnap, délután 3-kor kezdünk. Egyébként ez egy meet and greet and eat lesz, bármit is jelentsen, tehát annyit, hogy találkozhattok velünk, ugye közönség találkozó is lesz, sőt, zenélni is fogunk, kérem szépen, mert hogy nem csak kaja lesz, az első 150 vendég kap egy pizza szeletet, diszkosít pizza szeletet ajándékba, hanem velünk is bulizhattok a pizza mellett, és én úgy hallottam, hogy lesznek olyan színes olasz italok, amiben vidámság van, úgyhogy én készülök, valószínűleg vezetni nem fogok.
1: Egy biztos, hogy ezen a pizzázós vasárnapon közösség találkozón is fel fog csendülni a diszkosít vadonatújdala, amit egészen pontosan a Rádé születésnapi fesztiválján fogunk bemutatni a nagy közönségnek, és hát most ugye már ezt nem tudom lejátszani, mert holnap fogjuk bemutatni, de jön egy diszkosít dal, méghozzá a Hardcore Vibes, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai BG-vel, ugyebár a előző megszólalások után mindig egy saját dal jött, és a következő is az lesz méghozzá egy olyan, amely a Dukai Reginával készítettem, erre már most tessék figyelni, a vadonatúj verzió érkezik majd belőle.
1: Én meg annyit akartam mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető egyébként a YouTube csatornámon, DJ Junior Han vagy Huna, ahogy tetszik, kövessétek be, ott vannak remixek, saját felvételek, és egyébként ott megtalálható minden olyan

régiek, újak, amelyet az elmúlt időszakban készítettem el, úgyhogy menjetek föl, valamint a 2026-os DJ Junior remixek a Facebook oldalamon, a rajongóin a DJ Junioroson megtaláltok, onnan le is tudjátok szedni. Most pedig jön a Dream of My Life, amelyet biztos, hogy le fogok játszani ma este 21 óra 30 után Dusnokon, ahol kezdek és onnan megyek ugye majd át Bonyarszóshegyre, és ez még mindig a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely benne a Diszkos Stúdió.

0: és hát ehhez köríti azt, hogy fekete arany, a diszkosít klasszikus színei, szóval fantasztikus lesz a diszkosít pizza, és ha szeretnéd kipróbálni, akkor készülj, érkezünk Pátra május 31-én délután 3-tól Meet and Eat and Greet, tehát még zenélni is fogunk nektek, a Bárány, a Hanvai meg a Junior.
1: Most egy olyan dallal megyünk tovább egyébként, amit az általam nagyon nagy becsült Hugh Girl, mondhatni ellopott, vagy nem is tudom, hogy mi erre a pontos szó, egy biztos, hogy körülbelül 2 hónappal ezelőtt napvilágot látott, nagyon-nagyon brutálisan elkezdett terjedni a social médiában, aztán valamelyik nap kitett róla egy videót, állítólag az

játszom, akkor még a Hugo szerintem azt sem tudta, hogy létezik ez a dal, de a világ megette, és így Hugo-le még jobban meg fog enni, imádom a csávót. Vessék megjegyezni a dal címét, mert szerintem egész nyáron az egész világ erre fog táncolni.

lesz ezen a hétvégén, ez a második diszkos itt Legends Party. Tegnap túl kemény voltunk, most meg konyarszvacsegy, szerintem óriási lesz a Balaton partján, ráadásul jó idő van ma este, úgyhogy igazán tudunk együtt majd bulizni. 4,5 órán keresztül játszuk az elmúlt 20 év elektronikus kedvenceit, aztán vasárnap érkezünk a rádió egy születésnapi fesztiváljára, ott is lesz a nagy színpadon diszkos itt. Nem csak zenélünk, hanem bemutatjuk a vadon a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gergely.

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

bemutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, ami most jön a következő 4 órában, az a holnapi

Geri, hello mindenkinek! Hát én nem tudom neked szavakba önteni, hogy mennyire várom már ezt a holnapi napot, de szerintem ezen nagyon sokan vagyunk így. Nagyon sok ismerős jön fel vidéki városokból is. Ez olyan, mint egy nagy családi találkozás, és mindenki a rádió egy égisze alá tartozik. Ez a rádió egy család, mondjuk így. Na de, zenéljünk egy picit. Heart Like Mine, ezen nyitjuk a World Is My Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem

0: segítést. Na Andris, milyen lesz holnap a Loving Arms set?
1: Megmondom neked, Geri, őszintén, hogy még nem találtam ki. Még most fogok zenézni, most fogok újdonságokat vadászni. És nagyon érdekes, mindig a rádió egy születésnapi fesztivál. Hasonló stílusban fogunk egész nyáron zenéket játszani, és külön dicséret mindig ilyenkor a rádió egy hallgató, mert valami eszméletlen jó az az energia, amit szoktuk ilyenkor felénk, DJ-k felé adni. Úgyhogy én már őrülten várom, hogy már készüljek is erre, valamint, hogy ott álljak a DJ pultban, már el is képzeltem magamnak többször. De egy biztos, szerintem a következő zenét nagyon sokan kéritek mostanában tőlem bulikban is. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambulé. Ezt szerintem holnap lejátszom. Úgyhogy ezzel fogjuk majd ünnepelni holnap a rádió egy születésnapját a Budapest Parkban. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: mint a most érkező.
1: A TikToknak köszönhetően rengeteg gigas láger születik, és ilyen a következő is, ami nem mellesleg nem egy újdonság. Ugye már Lady Gaga-nak is volt már ilyen szuper újdonsága, amit korábban megszületett, de még csak most kedveltük meg, és Katónak is ilyen ez a Turn the Lights Off című zenéje. Felrobbantotta a TikTokot, rengeteg kontent született rá, na és persze itt is imádjuk a Rádió Egyen, imádjuk a bulikban is, és biztos vagyok benne, hogy a rádió egy születésnapján is imádni fogjuk, úgyhogy ezzel rabogunk tovább itt a Rádió Egyen, a Where Is My Radio Show-ban.

sőt abban is biztos vagyok, hogy sokatokkal majd csak úgy kell felsöpörni majd az záráskor a tánzteret, hiszen nagyon sokáig szoktatok maradni, hogy az előző évekre gondolok. A következő dal pedig, hogyha azt valaki lejátsza, az nagyon hidegrázós, egyszerűen meg lehet rá őrülni, lehet rá szádosni, és nagyon sok mindent bele lehet látni. Többek között azt is, hogy nem akarunk hazamenni, így leszünk majd a holnapi rádió és születésnapi fesztiválon, következik tehát akkor Medúza, Don't Wanna Go Home, itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: kattintunk, remélem, 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, 7-et.
1: De kiszámolja.
0: Ennyi. Szép még szóval. Köszi, Andris.
1: Köszi, Geri. Sziasztok.
0: Maradjatok gyors helycsőre a lemezjátszóknál, és jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mögött, mivel folytatjuk mindig?
1: Egy igazi őrület mondhat, én már valamikor évelején mondtam, hogy én nagyon-nagyon kedvelem ezt a felvételt, sőt az előadóját is. Igazából ő talán house zenében van otthon, viszont egy olyan igazi mai slágert csinált, amit szerintem kötelező.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Holnap délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók meg...

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt.
0: Egész Magyarország.

0: A Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este. Holnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, isteni lesz az idő. 28-29 fokot mutatnak majd a hőmérők, amikor délután 5-kor megnyitjuk az eseményt. Érdemes minél korábban érkezni. Antónióval hangolódunk a holnapra. A jelszó gányolás.
1: Készítettem Alex Kenji bambuléjából egy sajátos verziót, amit most előszeretettel pörgetek nektek itt a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, jól telik a szombat estétek. Már is megyünk tovább, méghozzá Alex Kenjivel itt a World is Mine Radio Show-ban. We'll be right back.

0: hová mész innen?
1: Innen Bátonyterenyére megyek, utána pedig Bogácsra, úgyhogy velem bulizhattok szombat este is, nem csak itt a rádióban, hanem rádión kívül is. Jövő héten pedig találkozunk itt a Webiz My Radio Show-ban, de ne felejtjétek, ha szeretnétek bulizni a hétvégén a Rádió 1-es DJ-kkel, akkor a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapján megtehetitek, várunk titeket. Sziasztok, szia Geri, jó hétvégét mindenkinek, sziasztok Rádió 1-esek.
0: Ez most Fezzó és a Kids, éjféltől pedig a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer, várjátok meg őt is, Webiz My Radio Show, Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer. A lemezjátszói mögött a következő egy órában indul az ő guest mixe, az élén egy nagyon különleges dallal, amit Metzger Vikivel és Blanche-sal készített közösen. Ez a One Kiss.

0: Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

6 órától indulunk, mondok egy csomó infót, csomó részletet, majd most viszont hozom Regán Lilit, aki egyébként 20-40-től zenél majd, ez pedig az a dal, amit néhány napja itt a Rádió 1-en mutatott be, egy szenzációs újdonság, Regán Lili és a Heal Me, itt a Rádió 1-en.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy elképesztő feldolgozást hozók, amire, hát legyünk őszinték, van, aki azt mondta, hogy hűha, nem annyira jön át, és van, aki azt, hogy valami szenzációs, ami viszont tudja, hogy megosztó a dal, és hát a nagy slágerek egyébként általában ilyenek, én egyébként hozzáteszem, nagyon bírom. Szóval, Bibi Rexa jön egy klasszikus Faithless dallal, teljesen újra gondolva, igazi 2026-os verzióban. Ez most Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megköztük pedig a fogyadásban Ray. Aki a múlt héten kétszer megtöltött az O2 arénát, jövő héten pedig a Wembley fogja Londonban. Most meg nekik hozza az igazi mai slágert, ez a Where is my husband?

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy és a nagy meló mellé kell a nagy buli, ezt pedig ma 5 órától hozzuk is majd! Rádió 1 születésnapi fesztivál délután 5 órától az összes Rádió 1 DJ-vel és olyan világsztárokkal, mint Sam Fett, Swiss Disco vagy éppen Cyril. Nagyon bulizunk ma délután 5-től!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.